0: Hírek a Cegédrár Show-ban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi történelmi emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

ki. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sád Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dulcs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. Kettől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti országrészben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A Ceglin Rádióban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1 200 000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1 200 000 diák, köztük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400 000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sárt Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja az FM 92, Tömvörös Nándi köszönti Önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy akár Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, bár leginkább az első két formátum szokott a népszerű lenni, tehát az SMS és az e-mail. Az e-mailben kicsit hosszabban lehet megfogalmazni, az SMS-ben meg gyorsan, röviden, ami Önöknek szimpatikusabb. Egy új témával jelentkezem ma, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Ugye nem olyan régen foglalkoztunk olyan esetekkel a nyelv kapcsán, amikor is párkapcsolaton belül volt különböző anyanyelvű a két párkapcsolati tag, tehát interkulturális kapcsolatokról beszélgettünk, de úgy gondoltam, terjesszük ezt ki úgy az egész életünkre, nyaralásokra, külföldön vendégeskedésre, külföldiek látogatására itt, és nézzük meg, hogy milyen vicces, mókás helyzetek alakultak ki, esetleg kínos helyzetek a nyelvtudás hiánya, vagy éppen a félrebeszélés bármi miatt. Úgyhogy küldjék el nekünk, ha van ilyen, 0635-92-95-ös. Nézzünk előtt egy kis statisztikát. A nyelvtudás hiánya jelentős akadály a munkaerőpiacon és a külföldi boldogulásban, korlátozza a lehetőségeket, csökkenti az önbizalmat és megnehezíti a beilleszkedést. Komoly versenyhátrányt jelenthet a fizetések és a karrierépítés terén, azonban specifikus álláskeresési stratégiákkal és intenzív tanulással leküzdhető a kihívás. A legfőbb hátrányok ugyebár, ahogy említettem, a munkaerőpiacon vannak, de a mindennapi életben is, külföldre költözéskor például a helyi nyelv hiánya gátolja az ügyintézést és a társadalmi integrációt, és az önbizalom hiány is egy fontos aspektus, a kommunikációs gátak szorongást és gátlásokat szülhetnek. Megoldási lehetőségek, például a célzott nyelvtanulás. Rengeteg olyan lehetőség van ma már, akár egy alkalmazással, akár nyelviskolával, akár autodidakta módon, hogy tulajdonképpen ezt fejlesszük. Aztán itt a passzív tudás aktiválása. Tímár Krisztina javaslata szerint a meglévő, de nem használt tudás felfrissítése is hatékony lehet. Olyannyira, ezt aláírom én is, hogy ugyebár már többször meséltem az adásban, hogy az egyik legjobb barátom felesége brazil, és ráadásul angol tanár. Úgyhogy amikor vele találkozunk, először mindig izgulunk, párom is, meg én is, hogy majd hogy fogunk tudni beszélni, biztos ez egy zavarbejtő lesz, milyen égő lesz, ha nem tudunk valamit, holott egyáltalán nem égő, és ráadásul ő nagyon jól is segít ezekben, és azt vesszük észre egy-két óra együttlét után, hogy tulajdonképpen elővesszük a nyelvtudásunkat, és már angolul kezdünk el gondolkodni, és sokkal könnyebben megy ez az egész. De hogy egy másik példát is említsek, nagyon érdekes volt az, amikor én Amerikában kint éltem hosszabb időre, hát majdnem 4 hónapot, és gyakorlatilag akkor annyira jó volt az aktuális tudásom, főleg a beszédben, hogy simán tudtam nyelvvizsgázni utána. De pár évvel később, mondjuk 5-6 évvel később, mikor egy angol párral találkoztam, és beszélgetnem kellett volna velük, rájöttem, hogy szinte mindent elfelejtettem, és semmi nem jön úgy kis újból, mint amikor kint éltem Amerikában. Szóval ezek érdekes dolgok. És még egy megoldás lehet a munkaerőpiacon, hogyha hiányos a nyelvtudásunk, az alternatív munkakeresés, mert már léteznek olyan pozíciók, ahol nem feltétel az idegen nyelv ismerete, de talán a legjobb, hogyha gyakorlunk, tanulunk, fejlesztjük önmagunkat. A nyelvtudás hiánya leküzdhető akadály, a legfontosabb a tanulás iránti motiváció és a megfelelő módszerek. Zárjuk ezzel így az első blokkunkat, hamarosan viszont már az Önök üzeneteivel megyünk tovább. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Küldj el nekünk 0635-92-92-5-ös.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Milyen vicces, esetleg kínos helyzetbe került a nyelvtudása, vagy nyelv nem tudása miatt? Ez a Ceglit hangja mai kérdése, és már várom a válaszokat. 0635-92-95-ös, érkezett is jó néhány, valami e-mailben, valami SMS-ben, de már is indulunk Katával. Nagymamám rutinos volt a nyelvi akadályok elhárításában, ő mindig Coca-Colát rendelt, mert az minden nyelven ugyanaz. Később bevallotta, hogy igazából nem is szereti. Az öcsémmel már igyekeztünk tanulni a történetéből, és a 10 szavas nyelvi arzenálunkkal felvértezve próbáltunk Zürichben elmagyarázni, hogy soda wassert egybe kérjük a borral. A pincér miután végighallotta a kínlódásunkat, miért nem azt mondod, hogy fröccsöt kérsz, tesó? Ezek a kedvenceim egyébként, amikor egy váratlan pillanatban derül ki, hogy nem is kellett volna feltétlen a külföldi tudás, mert magyarul is tud az illető, nagyjából ehhez hasonló története lesz, bár nem akartam elsütni a point, Bencének. Hágában állunk sorba este egy technóbuliba, és azon gondolkozik a társaság, hogy bemenjünk-e, mert picit drágáltuk az éjfél utáni árat. Közben az egyik biztonsági őr odaállt, és feltűnően mért minket. Elég nagy méretű ember volt, ilyen afrikai ketrecharcos típusú figura. Néztem, hogy lehet, hogy most leszünk kidobva a sorból, mert egyre jobban néz minket. Majd barátném odafordul hozzá, és megkérdezi, when does the techno starts? Erre ő ránéz, és így, most. Ekkor mi nagyon elkezdtünk nevetni, hogy mi van már, magyarul szóba elegyedtünk, kérdeztük, hogy magyar vagy, vagy Magyarországon éle, vagy mi a helyzet, hogy tud magyarul. De azt mondta, hogy csak megtanulta, mert tizenvalahány nyelven beszél, életünk szerintem egyik legrandomabb eseménye volt. Hát ezt elhiszem, ezek nagyon meglepő pillanatok. Én az Eiffel-torony tetején is találkoztam magyarokkal, és egyébként, amikor a Liberty Island-re, a szabadság szoborhoz hajóztunk, akkor is voltak magyarok a hajón. Nagyon könnyű velük összefutni, nagyon sok helyen ott vagyunk, és ezek mindig megmosolyogtató pillanatok. De egyszer egy olyan szitu is volt, ha már kínos helyzet, hogy hát 3 hónap Amerika után elmentünk egy Wendy's-be, ez egy ilyen hamburgerező, ott nagyon híres, nagyon szeretik, és akkor egy ilyen pincehelyiségben ültünk le mi magyarok kajálni, és az egyik srác közülünk az már nagyon ecsetelte, hogy hát azért itt vagyunk 3 hónapja, de nem igazán tudott csajozni, úgyhogy már milyen hiányai vannak neki fizikálisan, és hát miközben kajáltunk, hogy ezt mesélte, és egyszer azt látjuk oldalra pillantva, hogy két csaj kezében áll a hamburger, és tágra nyílt szemekkel, nem mernek megmozdulni sem kb. Nagyon figyeltek arra, amit mi mondunk. És akkor realizáltuk, hogy hát oké, hogy Amerikában vagyunk, de talán itt mások is értik, amit mondunk. És akkor a Peti odafordult hozzájuk, hogy magyarok vagytok? És mind a ketten elkezdtek bólogatni, aztán elrögtük az egészet. De hát kik számít erre, hogy egy híres amerikai étterem pincehelyiségében, persze pont magyarokkal ülünk egymás mellé szinte, és hallgatják végig mindazt, amit nem feltétlen mások füle elé tártunk, vagy szántunk. Minden esetre vicces volt a sztori. Nézzünk még egyet. Tibor írja, hogy összekevertem, illetve még mindig összekeverem az oroszban a sajnos és a szerencsére szavakat. Különböznek, de valahogy nem rögzült rendesen, hogy melyik. Hát szokott pár kellemetlen pillanatot okozni. Szerencsére nincs több gyermekem, szerencsére nincs munkahelyem, sajnos nem vagyok beteg, stb. Persze ez inkább nyelv nem tudás, mint tudás. Tibornak nagyon köszönjük, és hamarosan akár az ön üzenetével is mehetünk tovább. 0635-92-95, ha van vicces, kínos helyzete, amelybe a nyelvtudása miatt került, akkor küldje el nekünk. Hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: lehet.
1: A Ceglét hangja folytatódik az FM 92-ön. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, bár valószínűleg inkább a nem tudás miatt kerülünk ezekbe a helyzetekbe, de ki tudja, bármilyen üzeneteket szívesen fogadunk. Aztán, hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635-92-95-ös vagy kívánság@cegledradio.hu. Nórával megyünk tovább. Egy londoni építkezés mellett toltam el az akkor babakocsis fiamat. Az építő munkások magyarul mondták nekem a szokásos dolgokat, amiket nőnek szoktak. Én magyarul válaszoltam nekik, használtam is egy szót, amit ugye más kelet-európaiak is értenek. Nagyon kirögték őket a többiek. Jó sztori, köszönjük szépen, és itt van Szabi üzenete. Ausztria, minden évben. Ha 10 fokot eléri a hőmérő, reggel még lehet 2-3, csak napközben kúszom fel, akkor rövid nadrágba járok melózni. Konkrétan márciustól novemberig. Magyarokon kívül még a helyiek rám csodálkozásán lepődtem meg, ők igazán hozzászokhattak volna már ehhez az időjáráshoz. Amúgy én is ilyen vagyok, nálam a másik cégnél, ahol dolgozom, azzal mérik, hogy mikor köszönt be a tavasz, vagy mikor ér véget az ősz, hogy vagy fölveszem, vagy leveszem a rövid gatyámat, mert onnantól kezdve tudhatják, hogy meleg van, kicsit mint a jegesmedve, nem jegesmedve, a sima barna medve és az árnyéka. Na mindegy. Viki üzenete, gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki ebbe belefutott már, középiskolai angol nyelvű felvételi, az általános iskolámban nem volt túl színvonalas a nyelvoktatás, jelzem, nem Cegléden éltem akkor. Miről híres a szülővárosom? Kérdésre sikerült azt válaszolnom kínomban, hogy handjob, a hímzést magyarázva. Az volt a top pillanat, hogy évekkel később jöttem rá, miért röhögtek a felvételin. Az ott ülő felsőbb évfolyamos diákok és miért próbálták csitítgatni őket, szintén kínosan mosolyogva az akkor 30-as tanárok. Ehhez adok egy kis segítséget. A handjob az ugyebár kézi munkát jelent, lefordítva a tükörfordításban, de egyébként is szokták használni, és a hímzést magyarázta ezzel Viki. Viszont az erotikában a kézi munkának egész más értelme van, és hát azt is így hívják az angolban, ezért valószínűleg ezen lepődött meg mindenki, és mosolyogtak össze. Jó kis sztori, köszönjük szépen! Atti a következő. Ismerőst még régen megállított a rendőr Ukrajnában. Szegény elővette minden orosz tudását, de gyakorlatilag nulla volt, így a rendőrnek azt akarta mondani, nem érti, amit mond neki. Nye ponyimájú. Helyette ez lett. Nye ponyegyelnyik. Tehát a nem érti helyett nem hétfő. A rendőr nézett rá, ő meg csak ismételgette, hogy nem hétfő, nem hétfő. Az intett, hogy ez teljesen hülye, és elengedte. Egyébként teljesen jó sztori. Azt, hogy mi hogy van, azt nem én tudtam magamtól, kedves hallgatók, hanem Ati volt olyan kedves, hogy ideírta nekem zárójelbe, méghozzá a kiejtést is, úgyhogy remélem, hogy így már azért jól tudtam mondani, nem vagyok benne teljesen biztos. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük a történetet. Önnek is van ilyen vicces, kínos helyzete, amikor a nyelvtudása miatt került egy ilyen szituációba? Akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 92.5 Cegléd Rádió.

Került már vicces, kínos helyzetekbe a nyelvtudása miatt? Esetleg a nem tudása miatt? 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös ez a ceglét hangja, és rengeteg remek válaszunk van. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenetküldővel. Én a románban szoktam a jó kívánságokat meg az utálatot összekeverni. Egyszer szülinapi köszöntésekre választ, két nyelven posztoltam, hát nem a jó kívánságokat köszöntem meg. Szerencsére viszonylag hamar szóltak a szüleimnek, hogy nem jó, amit kiírtam. De ez egyébként jó, hogy próbálkozol, és az is jó, hogy olyanok vannak körülötted, akik figyelmeztetnek, aztán nem lett belőle sértődés. Azt mondja, hogy következő üzenet küldünk nem más, mint Balázs. Régebben valahol a belvárosban egyszer leszólított egy turista házaspár, hogy where is the actor? Valahogy így ejtve, the actor. Fú, mondom, az meg mi lehet? Még elismételték háromszor, hogy the actor. Megnyomva az e-t, szégyenkezve, hogy nem ismerem hazánk fővárosának kulturális látnivalóit, ott hagytam őket. Kb. Fél óra után esett le, hogy a Deák teret keresték. Tényleg, the actor. Aha, értem. Igen. De tök jó az is, ahogy leírtad, where is the actor, még tök angolosan. Aztán így tök jó. Á, nagyon király, sorry. Pontosan ezeket várjuk, úgyhogy köszönjük szépen Balázsnak. Amsterdamban beültem egy eritreai étterembe, tényleg csak bevándorlók dolgoztak, övék volt a hely, annyira autentikus volt, mintha Afrikában lettem volna. Rendeltem kaját, és a pincér kihozott egy nagy fém edényt tele vízzel, majd afrikai akcentussal megszólalt, hogy please, you have to wash your head. Se köpni, se nyelni nem tudtam, de hát jó, belemártottam a kezem a vízbe, és elkezdtem mosni az arcom meg a fejem. Tágnyra nyílt szemekkel bámul, és mondja, no, just wash your hands. Azt hittem, megnyílik alattam a föld, később kiderült, azért mossatnak kezet, mert evőeszköz nélkül hozzák az ételt, és kézzel kell enni. Hú, ez is nagyon jó sztori, igen. Hát ugye, főleg, hogyha a kultúrát sem ismered annyira, én sem tudtam volna persze, és a headet meg a handet, tehát a fejet és a kezet, nagyon könnyű félreérteni, úgyhogy, hát igen, az ember beleesik egy ilyenbe, de hát szerintem ennek is mosolygás lett a vége, szóval nem gondolnám azt, hogy az étterem dolgozói kiborultak volna ezen, ilyen megtörténik, ezt Botinak köszönhetjük egyébként ezt az üzenetet, és nézzünk még egy rövidet a végére. Hullafáradtan sok óra utazás és nem alvás után rá akartam kérdezni a szállásadónál, hol vannak a közelben strandok, és nyilván az esett ki a számon, hogy where are the beaches? Brit csaj nézett egy nagyot, ráadásul én is nő vagyok. Ez volt Kinga üzenete, és egy kis helyretétel, ha valakinek nincs meg. A beach, vagy a beach nagyon hasonlít egymásra, tehát az egyik beach dupla csével, a másik beach hosszú ível. Nos, a beach az egy olyan hölgyet jelent, aki ilyen könnyűvérű, a beach az pedig tengerpartot vagy strandot jelent, úgyhogy nagyon könnyű összekeverni, és ott van még a peach, ami meg barackot jelent, vagy a peach hosszabb ível, ami meg beszédet jelent, úgyhogy hát nem egyszerű, úgyhogy nagyon figyelni kell az ilyen apróságokra. De nagyon szépen köszönjük, és a következő órában is ilyen üzenetekkel folytatjuk, tartsanak velünk akkor is. Szeged Rádió! 92!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dócs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. Kettől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését, csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti országrészben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. Ebben az órában is ugyanaz lesz a kérdés, mint az elsőben. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ugyebár az első órában beszélgettünk kicsit arról, hogy milyen statisztikáink vannak ezzel a témával kapcsolatban, hogy könnyen elvész a nyelvtudás, hogyha nem gyakorlunk eleget, hogy nehézségekbe kerül valaki, vagy nehézségekbe ütközik, ha kiküldözik külföldre, de nincs a megfelelő nyelvtudás még a zsebben. Gyakorlással, tanulással és sok más dologgal is lehet fejleszteni saját magunkat, de ezek az első órában voltak, és ami még az első órában volt, azok a hallgatói üzenetek, mert rengeteg jött belőle. Nos hát ezekkel megyünk tovább, de hogyha ön is írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Hát másoknak biztos nem annyira vicces, de amikor Németországban sokat kellett szórakozni az egyetemi rendszerrel és elrontottam valamit, mindig azt mondtam, hogy román vagyok, és bocsássanak meg nekem, mert nem, hogy németül nem beszélek, de áram sincs a lakhelyemen, írta nekünk István. Hú, hát ez kemény, nem szép dolog ilyet állítani, de rengetegszer történik meg az, és ez már itt a műsorban is bebizonyosodott, hogy sokszor azt gondolják, akár Magyarországról, akár Romániáról, hogy az internetet sem ismerik, vagy hogy nem ettek még rendes ételeket, meg, tehát hogy nem tudjuk, mi a tejföl, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon durva néha a megítélésünk, és ezt kihasználni, hát nem kedves dolog, de valószínűleg neked jól jött. Német alvállalkozó az embereivel mérte fel a munkát, gyártóberendezés fejlesztése, és voltak kérdéseik az általuk korábban már eszközölt fejlesztésekkel kapcsolatban. Pont arra jártam, meglátott a műigazgató, megkérdezte, tudok-e németül. Tomikám, hát én ne tudnék, ne vicceskedjünk. Van érettségim belőle, egy bemagolt mondattal sikerült kb., de minden helyzetben kompetensnek kell mutatkozni, ugye? Megkért, hogy akkor segítsek a két srácnak, mert már nagyon vakaróznak. Mire odaértem hozzájuk, realizáltam, hogy egyébként nem tudok németül, de gondoltam, majd valamit improzok. Nézegették az optikai konvertert, és az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy was ist das? Érted? A saját cuccom. Ezek úgy elkezdték darálni a magukét németül, mint az ökör, gondolom azt hitték, hogy értem. Megpróbáltam magam angollal kimenteni, de az meg nekik nem ment igazán. Szerencsére egy kollégám kihúzott ebből a helyzetből, a nagyfőnöknek meg megmondtam, hogy sajnos más németet beszélnek, mint én. Egyébként teljesen jó szituáció és teljesen jó megoldás, hogyha a főnököd ezt így elhitte és átment, akkor miért nem mondtad volna ezt? Jó megoldás, és kijöttél belőle. Zsombor azt írja, hogy felsőfokon van németből, és azt hittem, jól beszélem a nyelvet. Sokat voltam Stuttgart környékén, ahol megértettek az emberek hétköznapi helyzetekben. Aztán elköltöztünk Berlinbe, a fél évben, amíg ott éltünk, mindenhol minden egyes vásárlásomnál, pékség, játékbolt, mozi, élelmiszerbolt, bármi, azonnal angolra váltattak velem, annyira durva érzés volt. Már nem lakunk ott, de soha nem tudtam ebből a tehetetlenségből igazán kijönni, el is kezdtem gyorsan inkább a negyedik idegen nyelvet megtanulni. Hát ez is egy megoldás, és igen, amúgy ettől nem lehet eltekinteni, hogy vannak olyan akcentusok, akár a british meg az amerikai english között. Na most ezt milyen hibrid nyelven sikerült mondanom nekem is, tehát az amerikai és a brit angol között is nagyon nagy különbségek vannak, nem úgy érti az ember, nem úgy reagál rá, és nem is biztos, hogy mindent fölfog belőle, csak azért, mert máshogy ejtik a szavakat. Szóval nem egyszerű helyzet, én teljesen megértelek. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Hamarosan ezzel folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, vicces, kínos helyzetek a nyelvtudás miatt, ez a mai témánk, és várjuk a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Legalább 20 éve volt már, amikor még a fiatalok körében sem volt annyira egyértelmű, hogy mindenki tud angolul, az idősebbek között meg pláne nem. Vidéki moziban néztünk egy filmet, de nem volt szinkronja, így nyilván magyar feliratos volt, angol hanggal, ahogy az lenni szokott. Az egyik párbeszédben volt egy szóvicc, már nem emlékszem mi, ami angolul tök jó volt, és nyilván el is kezdtem nevetni rajta. A következő pillanatban viszont feltűnt, hogy csak én nevetek, mert a magyar felirat készítői még csak meg se próbáltak valami vicceset a helyre fordítani. Kb. Hülyének nézett az egész mozi. De remélem, hogy nem érezted úgy magad, mert azért az tök jó, hogy te ezt értetted, már csak a saját szempontodból is, hiszen hallottál egy jó point, és hát persze biztos, hogy fura volt a szitu maga, de azért szerintem inkább legyél büszke magadra, hogy te értetted. Drezdában utca zenéltem, és volt engedélyem egy adott helyre, ahol éppen egy szobornak öltözött másik utcai művész állt. Oda mentem hozzá, próbáltam angolul magyarázni, hogy ne haragudjon, de nekem a helyre hivatalos engedélyem van, és át tudná-e adni, de nem értette. Próbáltam a nem kicsit gyenge németemmel is, de nem használt. Ő közben csehül próbálkozott, ami végképp nem segített. Aztán nagy nehezen egyszer csak szóba került, hogy magyar vagyok, mire ő erős akcentussal magyar nyelven megszólalt az űrge, hát akkor magyarul mond. Az a helyzet, hogy itt még volt egy szó, amit én nem akartam, egy B betű szó, ami magyarban gyakran elhangzik, de ezt nem akartam így rádióba beolvasni, de így már mindenki értheti, hogy mi a helyzet, hogy az persze nem derül ki, hogy régebben járt Magyarországon, és onnan van a nyelvtudás, vagy esetleg magyar, és már régóta nem él Magyarországon. Minden esetre ez vicces, hogy Dresdában találkozni olyan arccal, aki szintén művész, szintén az utcán keresi a pénzt, és aztán egy ilyen szitúba keveredtek. Máté üzenetét hallottuk egyébként, nagyon szépen köszönjük. Ismerős mesélte, hogy elutaztak Olaszországba, beértek egy kis faluba és segítséget szerettek volna kérni a helyiektől. A fazon lehúzza az ablakot és oda kiállt a nőnek, hogy Can I help you? Azt még nem tudom, hogy ebben most hol a poén, meg a vicc, de amúgy jó kis sztori. És köszönjük szépen Andinak, hogy ezt elküldte nekünk. Elutaztak Olaszországba, próbálom értelmezni. Ja, értem, persze, megvagyok. Tehát a... Jó, bocsánat, én kérek elnézést. Segítséget akart kérni az autós, azt kérdezte helyette, hogy can I help you, vagyis hogy segíthetek? Tehát megállít valakit, ő akar segítséget kérni, és azt kérdezi, segíthetek? Nagyon jó, így már megvagyok, és elnézést az értetlenségem miatt. Nem tudom, ide számít-e, de egyszer egy Dungeons and Dragons játékban voltam Dungeon Master, amit angolul játszottunk, senki nem volt magyar rajtam kívül. Egy goblint kellett megszemélyesítenem, és véletlenül magyarul kezdtem el beszélni, amúgy főleg magyar barátokkal D&D-zek. Kb. 2-3 mondat után tűnt fel. A többiek azt mondták, hogy teljesen abban a hitben voltak, hogy direkt a hatás kedvéért halandzsáztam valamit. Egyébként az is tök érdekes, és köszönjük Marcinak, hogy ezt elküldte, hogy kinek hogy hangzik a nyelve. Tehát, hogyha mondjuk egy francia hallgatja a magyart, az egy halandzsázásnak tűnhet, de nekünk is annak tűnik egy francia nyelv, csak sokkal több a zsé, meg az R betű, az is kicsit racsolva, mint mondjuk a németben, akik így pörgetik, meg hörögnek. Szóval, hogy milyen érzés lehet meghallgatni a magyar nyelvet úgy, hogy nem érti valaki. Ez tök izgalmas dolog szerintem, de most nem is húzom tovább az időt, menjünk el zenélni, hamarosan folytatódik a műsor, amelyben a kérdés, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Balaton parton.
1: Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában és Marci üzenetével megyünk tovább. Egyszer lányos zavaromban sikerült Csehszlovákiát mondanom Cseh Republic helyett, ami csak azért volt nagyon gáz, mert éppen azt magyaráztam, hogy amikor Csehországba mentem meglátogatni az ott élő barátnőmet, akkor mennyit fejlődött az angolom, ami egyébként igaz, csak emiatt szerintem full kamunak hathatott, amit mondtam. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen! Román határ mellett lakom, a főutcán megállt egy román autó az úton, majd oda kiállt nekem, hogy árád, és mutatott előre. Mondom neki, what? Nem értem. Majd egyre idegesebben mondja, hogy árad, árad, vagy ötször egymás után. Elővettem a pár szavas román tudásom, hogy mondtam, hogy nustiu, aztán elhajtott idegesen, ezután rögtön eszembe jutott, hogy az illető Aradra szeretett volna eljutni. Hát igen, kicsit későn, de ilyenkor annyira könnyű lefagyni, szóval én egyáltalán nem hibáztatlak. Pár éve 6 hetet töltöttem Lengyelországban, első fogadó családomhoz jöttek vendégek vacsorára. Lement a vacsora, utána hárman ültünk az asztalnál, fogadóanyám Eva, a barátnője és én. Eléggé belemerültünk a társalgásba lengyelül, de drága fogadóanyámnak egy idő után feltűnt, hogy egyre szélesebb a vigyorom. Meg is kérdezte, hogy mi az. Mondtam neki, hogy hát én egyetlen szót értek a beszélgetésből, mert az a K betűs, amit a magyarok is használnak, bizony lengyelül és magyarul is ugyanaz. Úgy meglepődtek, még a szájuk elé is kapták a kezüket. Egyébként ez teljesen jó sztori, és igen, elég sok ilyen szláv nyelven, meg hasonló nyelven ez a szó, kivéve ugye az olaszoknál, mert ott kanyart jelent. Most nem fogom kimondani itt adásban, pedig olaszul nem mondanék csúnya szót, de mégsem fogom erőltetni, hát ez a K betűs, amit nőkre szoktak használni, és nem szép szó, ez olaszul kanyart jelent, ezt meg a Forma 1-ből tudom. 2012. London. Vártunk a sorban, hogy felülessünk a London Eye-ra, amikor az egyébként abszolút sötétbőrű biztonsági őr megtudta, hogy magyarok vagyunk, vigyorogva sütötte el mindannyiunknak a van kis, vagyis kés. Ugyanezen út során pár nappal korábban Walesben egy üdülő parkban a csapat valahogy megtalálta az egyetlen ott dolgozó magyar srácot, aki annyira megörült nekünk, hogy meginvitált minket vacsorára. Nem kell semmit hozni, csak menjünk. Amúgy ezek tök jó dolgok, úgyhogy ezt az üzenetet is nagyon szépen köszönjük, és még van néhány a tarsolyban, kedves hallgatók, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számra, azt már azért most tudom, hogy ebből két teljes adás nem biztos, hogy ki fog gyűlni, de a megmaradt üzeneteket, mert azt már látom, hogy fognak megmaradni, mindenképpen valamilyen módon becsempészünk majd egy adásba, ugyebár volt már rá példa, hogy a 4 kérdéses adásunk is volt, amiben mindenféle megmaradt üzenetet beolvastam, akár egy ilyenbe bekerülhet majd ez a téma is, hogyha nem fogjuk tudni befejezni, vagy nem fér bele mindenki, ne aggódjanak, valamikor mindenki sorra fog kerülni itt a Ceglét hangjában, aki csak elküldte nekünk az üzenetet, legalábbis én ezen fogok dolgozni, abban az esetben, hogyha rádióbarát ez üzenet, tehát nincs benne olyan, amit ne olvashatnék be. De túl sokat beszéltem erről, zenéljünk egy kicsit, és visszajövünk az utolsó üzeneteinkkel hamarosan.

0: ne törje vihar a szárnya.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is az utolsó blokkjához érkeztünk el a mai napon. A mai témánk nem volt más, mint hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Van még néhány üzenetünk, ezeket igyekszem beolvasni, de aki nem került sorra, az se aggódjon, valamilyen úton, módon majd sor kerül erre is. Holnap azonban egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Tehát kínos helyzetek a nyelvtudás vagy nem tudás miatt. Telefonbeszélgetésem amerikai kollégák előtt anyukámmal, miközben sietnék vissza munkába, jelzem, tudták, hogy édesanyámmal beszélek. Anya, akkor ne felejtsd el bevenni a gyógyszered. Jó, jó. Anya, de tényleg ne felejtsd el. Én. Jó. Akkor vigyázz magad a csillagon, puszi, ezt ismét anyukám mondta, én meg azt, hogy puszi. Ebből a beszélgetésből az amerikaiak annyit értettek, hogy én, a hófehér bőrű random ember, azt mondja a telefonba az anyjának, hogy jó, jó. Jó, puszi. Hát igen, erről már volt szó abban az adásban, amikor arról beszélgettünk, hogy interkulturális kapcsolatok, más anyanyelvű párok, és hát ott is előkerült ez, hogy a puszi, ami nálunk egy ártalmatlan szó, nos az az angolban bizony a női nemi szervet is jelentheti, és ez a beszélgetés amerikai füllel, hogy jó, jó, jó, puszi. Főleg, hogyha az anyukáddal beszélsz, igen, csak furcsán vehette ki magát, teljesen érthető, és nagyon köszönjük ezt a sztorit is Milánnak. Az utolsó üzenetünk mára, mert elég hosszú, egy e-mailben érkezett, már bele is kezdek. Legény búcsón voltunk a Badacsonynál, fröccsözni szándékoztunk a helyi borozókban. Természetesen már nem józanul érkeztünk meg a déli partról, még nem találtuk meg az első helyet, ahová szívesen beültünk volna, de egy német vagy osztrák nyugdíjas úr megtalált minket, és az állapotát tekintve már néhány borozót is megtalált ezelőtt. Kiderült, hogy dohányboltot keres, de sehol sem talál, segítettünk neki orientálódni. A csapatból csak én beszéltem valamilyes németül, és éppenséggel tudtam is, hogy hol van a dohánybolt a közelben. Annyira túlcsordult bennem a jófejség, sajátosan ittas állapotomban, hogy felajánlottam, hogy odavezetjük őt. Mindezt a rögtönzött Wir führen Sie zum Tabakladen, vagy valami ilyesmi, mondattal adtam tudomására. Azt hiszem, hiba volt a Führen igét használni, és nem is biztos, hogy a részeges állapotomban kifolyólag megértette a lényeget, de miután ezt kimondtam, egy pillanatra elkomorodott az arca, vigyázba vágta magát, és olyan szabályos karlendítés nyomott le előttem, hogy azt hittem, mindjárt hanyat vágódom. A helyzetet csak tetézte, hogy közben elég magas hangszinten belekezdett valami monológba, aminek a tartalmát nem tudtam dekódolni, de nagyon katonásnak tűnt. A konkrét folytatása már annyira nem emlékszem, csak arra, hogy a többiek rajtunk röhögtek, és hogy szerencsére nem volt messze a trafik, így elég gyorsan lekoptattuk. Valahol vicces, valahol kínos, de leginkább szürreális szituáció volt. De mi pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, és nagyon-nagyon köszönjük Kristóf üzenetét. Hogyha ön is elküldte, vagy elküldené, akkor még megteheti nyugodtan, de ma már nem fog adásba kerülni ez a válasz, mert hogy majd egy másik alkalommal kerítünk erre sort. Most viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és még annyit, hogyha tehetik, maradjanak a Ceglét rádióval a továbbiakban is. A viszonthallásra!

0: Láthatatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Azonnal mutatom, mivel indul a jó reggelt szegléd. Csodálatos énekesnő érkezik majd hozzánk, Olivia Dean, aki egyébként Londonban született, nem mellesleg 27 éves, büntetlen előéletű, dalának címe pedig So Easy, ennek a felvételnek a remixe szól, az eredeti is jó, meg ez is, a feldolgozást hallgatjuk meg a hírek után, azonnal maradjanak velem!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja, az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja!
2: Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök, Polt Péter és három alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
2: Az időjárásról.
3: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, még egyszer, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggelt ceglédett dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, a fontos hasznos infókkal, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és majd egy beszélgetéssel. Maradjanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület akamanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon eltérénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék a hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Jó reggelt!

0: kettőtől a Ceglid Rádióban a Jó Reggel Ceglidet a legfrissebb információkkal folytatjuk, utána persze visszatérek majd a kitűnő közös ismerősökkel, maradjanak velem!
1: Ceglid Rádió FM 92.5. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 200 000 diák, közülük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
1: Az időjárásról.
2: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk dalokkal a jó reggel Ceglédet, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglid.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon eltérénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Ez a Friss Dalszól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
9: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamosenergia hálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
8: Az időjárásról.
9: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt szeglédett dalokkal, a Szeglédiek kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Szegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, tehát itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan most a borsonline.hu felülettel foglalkozok, innen ajánlok olvasnivalót. Bejelentették a Starban Star 2026-os versenyzőit, akik között a Megastar 7. évadának győztese Gudics Máté is szerepel. Ráadásul egyik korábbi versenytársával, Tóth Abigéllel együtt, így vele ismét össze kell csapnia. Az énekes öröme azonban nem lehet felhőtlen, ugyanis a napokban valaki csúnyán megkarcolta az autóját, ami miatt TikTok oldalán akadt ki. Máté most a lapnak mesélt arról, hogy hol tart ez az ügy. Gudics Máté Megasztáros győzelme óta végre azzal foglalkozhat, amit igazán szeret, azaz a zenéléssel. Most pedig egy újabb műsorban is megmutathatja a tehetségét, hiszen a Star One Star új évadában fog versenyezni szeptember 20-ától. Ezzel kapcsolatban azt is elárulta, mennyire lesz nehéz például női hangot imitálnia. Nagyon örülök ennek a műsornak, és nagyon várom már ezt a megmérettetést, ami óriási szakmai kihívás számomra, de szeretném megmutatni a kedves közönségnek, hogy erre is képes vagyok. Azt egyelőre magam sem tudom, hogy hogyan fogom megoldani, hogy például egy opera énekesnőt imitáljak az én hangommal, de egyelőre legyen ez a jövő zenéje, vallotta be Máté őszintén. A Starban Star miatt érzett örömbe, sajnos azonban egy kis bosszúság is vegyült, ugyanis a napokban Gudics Máté TikTok oldalán akadt ki, amikor egy ismeretlen elkövető csúnyán megrongálta az autóját. Most beszámolt arról, hogy van-e bármilyen fejlemény az ügyben, illetve a dühös hangvételű videóra is reagált. Őszintén szólva, nagyon kiakadtam, egy kicsit túlzásba is estem a posztomban, de nincsen semmilyen foganatja sajnos. Ahol valószínűleg megtörtént az incidens, ott nem volt semmilyen kamera, így ez a felháborodásra mondhatni a füstbe ment tervel egyelő, de sajnos van ilyen, árulta el. Hál' Istennek nem történt eddig velem semmi ilyesmi, ez egyedi eset volt, és azt gondolom, hogy ez nem nekem szólt, hanem magának a szituációnak, legalábbis nagyon remélem tette hozzá, és reméljük, hogy a továbbiakban is elkerülik a hasonló problémák, így teljes erejével a Starban Starra koncentrálhat majd. Gudics Mátéval is foglalkozik tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-től egészen pontosan a blik.hu oldallal. Páli Judit számára nem ismeretlen a televíziózás világa, ám a házasság első látásra új évada minden korábbinál személyesebb kihívást jelentett. A TV2 több műsorában is feltűnt, sportos, életvidám nő most egy olyan területén szeretne változást, amely eddig nem úgy alakult, ahogy szerette volna a magánéletében. Régóta vágyik saját családra, ezért most abban bízik, talán a műsorban rátalálhat arra a társra, akivel mindezt elképzelheti. A házasság első látásra új évada ismét olyan szingliket hoz össze, akik készek arra, hogy egy különleges kísérletben szakértők segítségével találják meg a párjukat. Páli Judit számára ez azért is fontos vállalás, mert közben az élet számos területén sikerült megvalósítani a kitűzött céljait, a szerelemben eddig nem volt szerencséje. Amolyan álom megvalósítós életet éltem, mindig kitűztem célokat, és szinte mindent elértem, amit nagyon akartam, jelentette ki Páli Judit a Bliknek. Egyetlen dolog az életemben, ami nem akart összejönni, a szerelem. Nagyon nagy álmom, hogy saját családom legyen, ez pedig

0: Nyilván kell egy olyan partner, akivel ezt el is tudom képzelni. Ez eddig nem sikerült, és konkrétan már úgy voltam vele, hogy nincs vesztenivalom. Ha én nem találtam meg, hát ha majd a tudomány megtalálja nekem. Judit korábban sokat élt külföldön, óceánjáró hajókon is dolgozott, ezért az élete meglehetősen mozgalmasan alakult. Sokan mondják, hogy persze te utaztál, azért nem lett családod. Nem szeretem, ha ezt mondják, mert ez nem azt jelenti, hogy egyedül jártam a világot, és senkivel nem kerültem kapcsolatba. Nyilván volt lehetőségem ismerkedni, csak valahogy soha nem a jó embereket vonzottam be. Megfigyeltem egy sémát. Vagy olyan férfival hozott össze a sors, aki más élethelyzetben volt, és nem ugyanazt akarta, mint én, vagy olyannal, aki el tudta volna velem képzelni, de ott meg nem volt meg a szikra, ami ehhez kell, elemezte a korábbi kapcsolatait Judit, akitől nem állt távol a sportos életmód és a televízió szereplése. Korábban több TV2-es műsorban is feltűnt, egy keményebb kihívásban pedig komoly próbatételt is vállalt, szereplése azonban sajnálatos módon már az első napon véget ért. A kiképzés nagyon nagy kihívás volt. Ez a műsor címe, és azért éreztem közel magamhoz, mert a sport az életem része. Ott úgy éreztem, hogy megmutathatom, mire vagyok képes. Jól sikerült a válogatás, nagyon jól ment az egész, de az első nap egy ugrásnál sikerült elszakítanom a keresztszalagomat a térdemen, és ott véget ért a kaland számomra. Másnap sajnos el kellett hagynom a tábor, de hálás vagyok a kapcsolatokért, amiket ez a lehetőség adott nekem. Nagyon fájt a szívem, hogy nem vehettem részt ebben a kihívásban, de így is egy jó élmény volt. Hogy mit mondott még Pál Judit, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Most a reklámok jönnek, kedves hallgatók, utána a friss infók, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok,
2: míg jobban. Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamos energiahálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
2: Az időjárásról.
5: Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. Ez a közös ismerős szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 8:30-tól 18:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
8: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel, tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még Szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gerelyen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták.
3: Az időjárásról.
8: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok valószínű. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
3: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holduzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Jó Reggelt Szeglédet, egyrészt folytatjuk a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Szeglédet!

0: horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja az, hogy fontos döntések előtt izgi, kos. A mai nap, ha jól csinálod, olyan lehet, amilyenre már régóta vártál. Lesz időd napközben egy kicsit elmerülhetsz a gondolataidban is, és hagyhatod a feladataidat, ahol vannak. Jár neked is egy kis kikapcsolódás, amely nem csak azért van, hogy te regenerálódj. Ha pihenten indulsz neki annak, ami hamarosan rád vár, mindenki jobban jár körülötted. Bika, ma elbizonytalanodsz, amikor valaki, akivel feszült volt már egy ideje a viszonyod, lépéseket tesz, hogy helyreállítsa veled a jó kapcsolatot. Ha még munkál is benned a sértettség egy kicsit, talán érdemes lenne most nyitottan közeledned mindehhez. Elvégre nem akarhatsz feszültségben élni örökké. Ikrek. Ami a közeli jövőben előtted áll, az megterhelő lehet a szervezetedre, emiatt érdemes lenne nagy gondot fordítanod arra, hogy nem csak lelkileg, de testileg is jó kondícióban légy. Érdemes hát egy kis testmozgással, okos táplálkozással megelőzni azt, ami talán elkerülhetetlen, és aminek egy lehetséges következménye egy újabb újévi fogadalom lesz. Rák. Néha nagyon meg kell dolgozni egy sikerért, de olykor előfordul az is, hogy az eredmény szinte magától érkezik. Majd szerencsés fejlemény sok terhet levehet a válladról, ha elég bátor vagy ahhoz, hogy kihasználj egy alkalmi lehetőséget. Légy merész, de közben azért óvatos is. Oroszlán. Ma egy friss információ vagy valaki jó tanácsa nagyon betalálhat nálad, és emiatt megváltoztathatod egy tervedet is. Ha egy feladatnak olyan megoldása is akad, amely számodra kényelmesebb, és az eredmény különlegesebb, miért ne próbálkoznál meg vele? Csak azért, mert van egy szokás, te még eltérhetsz tőle néha. Szűz. Ma egy körülötted kialakult helyzet emlékeztetni fog a gyermekkorodra, és feltörhet benned a nosztalgia. Igaz, hogy azt az időszakot már soha nem hozza vissza semmi, de arra van esély, hogy te most megteremts egy ahhoz hasonló hangulatot. Emlékezz vissza mindenre, tervezz és hozd vissza az érzést, melyet már csak nem elfeledtél. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ha a mai nap szokásos rutinja az lenne, hogy az egész napi robot után az ágyba zuhany, mondj nemet, legalább a mai napod legyen egy kicsit lazább, pihentetőbb. Mit ér a hajtás, ha sohasem élvezük annak gyümölcseit? Merül fel a kérdés, ugye? Itt az ideje, hogy kiszakadj a taposó malomból, és ez ma már éppen kapóra jöhet egy ajánlat, amely eléd kerül, mintha csak megrendelte volna valaki számodra ezt. Skorpió, ma az utadba kerülhet valaki, akiről már egy ideje nem hallottál, és ez arra inspirálhat, hogy visszahozd valamiben a régi évek hangulatát valahogy. Megteheted, és ez nem is lesz olyan nehéz, mint gondolod. Erre való az internet és a telefon. Kezdj bele, jó móka lesz, élvezni fogod. Nyilas, lehet, hogy a napot kissé fáradtan, komoran és feszülten indul, de mindez hamar megváltozhat, amikor egy hírt vagy információt hallasz, olvasol, amiben egy új lehetőségre hívják fel a figyelmedet. Légy azonban bármilyen izgatott ezzel kapcsolatban, vedd észre a dolog lehetséges árnyoldalait is. Ha még úgy is megéri neked, vágj bele, bak! Ma igyekezz lehetőleg minél több időt mozgással tölteni, és törődj a megfelelő táplálkozással is. Ma ugyanis minden ezzel kapcsolatos hatás duplán érvényesül nálad. Egy kiadós edzéssel például szinte csodákat tehetsz a szervezeteddel, és mindez a lelkedre is gyógyító erővel hat majd. Vízöntő! Az élet néha olyan akadályokat gördít elénk, melyekkel nagyon nehéz bármit is kezdenünk, és ez nem függ attól, hogy milyen ember vagy valójában. Ha a mai nap veled történteket igazságtalannak is érzed, ne feledd, mindezzel talán az univerzum azt akarja elérni, hogy megkeményedj és ellenállóbb legyél arra az esetre, ha egyszer tényleg valami nagyobbba érne. És végül halak, ma légy felelősségteljes és adj magadnak időt a pihenésre is, hiszen hamarosan szükséged lesz az összes energiádra, ha helyt akarsz állni minden fronton. Ne hallgass azokra a belső kis hangokra, melyek azt súgják, hogy tegyél rá még egy lapáttal. Ha fáradsz, kapcsolj ki mindent és foglalkozz csak is saját magaddal. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-ön a Cegléd Rádióban a legfrissebb infókkal folytatjuk, azután pedig újra szólnak majd a kiváló slágerek, a Ceglédiek kedvencei, maradjanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió 92-5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel, tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még Szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gereje közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták.
1: Az időjárásról.
2: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok valószínű. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. A reklámok után folytatjuk nem csak dalokkal, hanem programajánlóval is. Szólok majd az időjárásról is, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon eltérénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. Ez a közös ismerős szól majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Forgalomba tudott állni az összes távolsági busz a tanév első napján, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Együttműködik a magyar kormány az Európai Unió országaival, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli. Erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Lejár ma több alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Hoszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról. A kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amely például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak, 82 embert kimenekítettek. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
3: Az időjárásról.
6: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
3: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel. Renda lelke rendőrségi magazin műsorunk jön majd hamarosan. Maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
5: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma. Ez mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
6: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, és szokás szerint Bálint Bóta Júlia érkezett meg a ceglédi rendőrkapitányságról. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz.
7: Köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
6: Augusztus legeslegutolsó napján beszélgetünk, holnap már szeptember 1-e lesz, ami azt jelenti, hogy bizony indul a tanítás az iskolákban. Hát ilyenkor, hát évről évre elég sokat szoktunk erről a témáról beszélgetni, rendőri szempontból is, és itt nyilván különösen a közlekedési kollégáknak lesz sok dolguk, különösen az első hetekben. Hogyan készültetek erre föl? Nemrégiben járt itt kapitány úr is, Bori Zoltán, aki már szintén emlegette, hogy bizony-bizony készül a rendőrség már erre az időszakra, hát amikor egyik napról a másikra drasztikusan megváltozik a közlekedési helyzet, különösen a reggeli és a kora délutáni órákban.
7: Ez így igaz, szóval holnap reggel igazából káosz és anarchia lesz úrrá a városon, ugyanis megindulnak majd az autóval a szülők az iskolába, és persze legelső nap, nyári szünet, eltelt majd 3 hónap, és akarva akaratlanul kijöttek a gyakorlatból a szülők, mert a gyermek ugye otthon volt, igen, vagy táborban, és tényleg holnaptól megindul itt mindenki is. Ugye, ahogy kapitány úr is elmondta, megindul itt is a rendőri jelenlét, a fokozott jelenlét az iskolák környékén, mindenhol ott leszünk a gyalogátkelő helyeken,

0: a gyereket az iskolához, egyik másik már szinte a padjáig hát elvinni legszívesebben.
1: Ha tehetné, akkor igazából szerintem a tanteremig bevinni legalább a gyereket.
0: Igen.
1: Igen. Ugye tudod, én kisvárosban lakom, nem akkora nagy, mint Cegléd, de ott is borzalmas
0: ott
1: a közlekedés.
0: Is az a helyzet, igen.
1: Igazából itt nagyon sok ellensége van, úgymond a szülőknek, az idő, a főleg az idő, hát hogy időbe elindulni, időbe, ha már 2 perces késés, akkor a, ugye nincsenek arra felkészülve, tudják azt, hogy holnap iskola, de igazából nem készülnek fel arra, hogy el kell jóval hamarabb indulni. Mert
0: igen,
1: holnap, amire ez igazából beindul, az kb. Egy hónap. Amire mindenki visszatér a szokásos kerékvágásba, és akkor beindul szépen a közlekedés. Holnap nagyon-nagyon korán kell elindulni. Én mindenkinek javaslom, hogyha azt tervezte, hogy a gyermeknek 3-4-8-ra kell ott lenni, akkor inkább 4-8-kor induljanak el.
0: Inkább. Igen.
1: Oda kell ugye nagyon figyelni arra, hogy megfelelő türelemmel közlekedjünk, mert ugye most holnap a türelem a legfontosabb a gépjárművezetők, és ugyanúgy
0: igen,
1: a kerékpárosok és a gyalogosok részéről is. Mindenkinek türelmesnek kell lenni, oda
0: igen
1: kell figyelni a másikra. Kiemelt figyelemmel kell lenni az óvodáknál, bölcsödéknél, iskoláknál. Ugye óhatatlan, hogy egy óvodánál is kiszáll a szülő, a gyerek egyik pillanatról másikra elengedi a kezét, mert meglátja a kisbarátját, akit egész nyáron nem látott, és megindul felé. Úgyhogy óvatosan közlekedni, ugyanez az iskolában is, fel kell hívnom a figyelmet a szülőknek arra, hogy azért, hogy a gyerek 2 méterrel közelebb szálljon ki az iskolánál, ahhoz ne szegjenek szabályokat.
0: Persze.
1: Mert nagyon sok helyen van megállni, várakozni tilos tábla, és ahol ki van téve ugye ez a puszi és menj,
0: igen,
1: ott tényleg az legyen, hogy ha ott megáll, akkor nem nézzük végig, hogy a gyerek bement az ajtón, és biztos bement, és még egy utolsó integetés, nem szállunk ki az autóból, mert az azért van ott, a gyermek kiszáll, és elindul.
0: Igen,
1: és a szülő már megy is tovább. Ott már biztonságban van.
0: Így van.
1: Így igaz.
0: Uh-huh.
1: A szülőknek oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő parkolóhelyeken álljanak meg. Az óvodák, bölcsödék, iskoláknál is.
0: Igen, igen.
1: Mert
0: igen,
1: bármikor, bármilyen baleset történhet.
0: Igen, hál' Istennek egyébként, ha már ezt emlegeted, ha visszaemlékszem, mint az elmúlt évekre, sőt mondhatni évtizedekre, amióta szól a Cegléd Rádió, nem igen kellett ilyen jellegű balesetekről beszámolnunk, hál' Istennek, mert azért tényleg csak odafigyeltek az emberek, és hát nagyon fontos volt, hogy ott volt a rendőrség is folyamatosan ezekben a hát elég nehéz időszakokban.
1: Igen, ott voltunk, de ettől függetlenül voltak ám balesetek,
0: hát
1: de azt kell tudni, hogy egy anyagi káros balesetnél nem feltétlenül kell a rendőrségnek a beavatkozása.
0: Persze.
1: Ha egy olyan koccanás van, amiben senki nem sérült, akkor van a betétlap, ki kell tölteni,
0: annyi,
1: ugye ez a tipikus kék-sárga vagy sárga-kék, nem tudom, hogy ismerik az
0: nem
1: emberek.
0: Nem volt még hozzá szerencsénk, hál' Istennek.
1: Igen, és hát nekem már sajnos igen, úgyhogy azt ki lehet tölteni, és ugye nem feltétlenül értesítik a rendőrséget.
0: Persze.
1: Ilyen esetben. Biztos, hogy volt már kisebb koccanás, de ezen felül, hogy a gépjárművekkel hogy közlekedünk, oda kell figyelni arra, hogy a kerékpárral is megfelelő védőfelszerelés legyen azon a gyermeken, aki például első osztályba megy és kerékpárral indul el otthonról a szülővel.
0: Jaj.
1: Mert oda kell figyelni nagyon arra, hogy az a gyermek épségbe odaérjen az iskolába.
0: Persze.
1: És úgy, hogy betartják a közlekedési szabályokat. Ezért javasoljuk mindig azt, hogyha például kisebb gyerekekről van szó, akkor az iskola kezdés előtt járják végig a szülővel.
0: Uh-huh.
1: Ha csak egy autóval, de ha megteheti, ha hogy kerékpárral végig megy, mert mondjuk kerékpárral fog közlekedni a gyermekkel, akkor iskola előtt ma délután, vagy még most, hogyha otthon van a szülő, most, amikor forgalom van, menjen és induljon el a gyermekkel, hogy odaérjen biztonságban az a gyermek a szülővel együtt az iskolába.
0: Ismeri
1: az utat. Le,
0: igen.
1: Ne az legyen, hogy szeptember 1-én lesz az első, jaj, nem itt kell lekanyarodni, amott kellett volna, miért nem tetted ki a kezed, és ebből szoktak amúgy a bajok lenni.
0: Igen, igen, pedig meg lehet tanítani a gyerekeket.
1: Természetesen meg
0: lehet.
1: Én is,
0: hát jó, én egy faluhelyen jártam az általános iskola túlnyomó részét, de ott minden nap át kellett mennem a 47-es számú főúton, uh-huh, ami ugye Szegedet Debrecennel köti össze, egy akkoriban forgalmas útnak számított. Nagyon hamar a szüleim megtanítottak arra, hogyan kell átmenni. Eleinte kísértek, természetesen elkísértek az iskolába, de már nagyon kicsi koromban egyedül is elmertek engedni, mert tudták azt, hogy én bizony, ha odaérek az út széléhez, akkor megállok, alaposan szétnézek, előbb balra,

0: aztán jobbra, ahogy kell, és amikor megnyőződtem róla, hogy átmehetek, csak akkor mentem át, nem is ért baleset egyszer sem.
1: Igen, de itt megint feljön az, hogy abban az időszakban, amikor mi gyermekek voltunk, tizedennyi autó volt.
0: Hát az benne
1: és
0: van,
1: azok persze. Sem, és igen. Hozzáteszem, még az, hogy tizedennyi, de nem ilyen felszereltséggel, úgymond, nem ilyen gyorsan mentek, mert hát sietnek a szülők, volt, persze, mert el fogunk késni, mert nem is az, hogy a gyerek elkésik, ő elkésik a munkahelyéről, és itt szeretném amúgy a munkáltatóknak is felhívni a figyelmét, hogy valószínű lesz olyan szülő, aki késni fog a munkahelyéről.
0: Előfordulhat, igen.
1: És
0: igen.
1: Ők is legyenek tekintettel arra, hogy most egy nehezebb időszak következik, ez szépen pár hét alatt majd bejáródik, és mindenki fog tudni normálisan közlekedni. De most eljön az a jó pár hónapnak az időszaka, amikor sokkal, de sokkal nagyobb lesz a forgalom, sokkal jobban oda kell figyelni a gyalogátkelő helyeknél, főleg ott, mert bármikor leléphet elénk, vagy kiszaladhat egy gyerkőc a táskájával, és nem lehet észrevenni. Nagyon-nagyon óvatosan kell, és megfelelő időben kell elindulni otthonról. Türelemmel kell lenni, mert biztos, hogy lesz várakozási lehetőség. A közlekedési szabályokat maradéktalanul be kell tartani.
0: Így működik.
1: És igen. Figyeljünk arra oda, hogy ne tilosba parkoljunk le az autóval, mert inkább a gyerek sétáljon 10 métert,
0: igen.
1: Mint
0: igen,
1: az, igen. Hogy aztán tilosba megáll a szülő, azért, hogy a gyerek 2 méterrel hamarabb beérjen az iskolába.
0: Igen, igen. És egyébként tényleg a nagyobb gyerekek közül sokan önállóan járnak iskolába, igen. Főleg, hogyha nem kilométerekre laknak az intézménytől, akkor ezt is jó, hogyha mi hamarabb megtanulja.
1: Persze.
0: És ilyen gyakorló igen. Sétákat akár délutánonként is
1: így,
0: lehet
1: tenni. Így, ahogy elmondtam, a kerékpár esetében ugyanez igen. A gyalogosokra is vonatkozik, hogy induljanak el, kezdjék el magyarázni a gyermeknek, hogy milyen táblák vannak, közlekedési táblák, igen. A táblák mit jelentenek, hol van neki elsőbsége, de hiába van meg neki az elsőbsége, nem biztos, hogy megadják neki az elsőbséget,
0: pontosan.
1: Mert figyelmetlen gépjárműves, vagy kerékpáros, vagy
0: mindig
1: bármilyen
0: akad.
1: Lehet. Igen, és most kiemelt figyelemmel legyenek az elektromos rolleresek, és az elektromos kerékpárosok is, mert most a nyáron ugye egyre több elektromos roller tulajdonos lett, és beindul az iskola, és nagyon sokan azzal fognak közlekedni.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljenek oda ők is, mert nagyon súlyos baleseteket okozhatnak, hogyha elütnek egy kisgyermeket, vagy ő maguk nem figyelnek oda, és elesnek.
0: Megvan a baj. Igen.
1: Igen, igen. Úgyhogy nagyon figyeljen mindenki oda egymásra, mert ugye az a legfontosabb, hogy biztonságosan beérjenek az oktatási intézményekbe, valamint biztonságosan haza is érjenek.
0: Pontosan. A közlekedés rendészeti osztály dolgozóinak van most dolga bőségesen.
1: Igen.
0: Van-e segítségetek, külső civil segítség esetleg, ilyesmi ilyenkor?
1: Úgy van, hogy van segítség, mind a közterület felügyelet is segít, ez mindegyik igen. Városba van így, aki az illetékességi területünk tartozik, és köszönet a polgárőrségnek is,
0: igen.
1: Mert ők is besegítenek nekünk különböző pontokon, segítik a közlekedést a gyalogos átkelőhelyeken, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen nekik a segítséget.
0: Fontos ez
1: meg
0: is.
1: A közterület felügyeletnek is nagyon köszönjük, hogy a segítségünkre vannak ebbe a nehéz időszakban, ugye ez egy hónapig lesz.
0: Körülbelül annyi,
1: amíg kint fogunk állni, és odafigyelünk a közlekedésre, úgymond a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, és próbálunk tényleg segíteni mind a gyalog átkelő helyen, mind a gépjárművel közlekedők, vagy bármilyen járművel közlekedőknek is,
0: igen.
1: Hogy biztonságba odaérjenek
0: igen.
1: A munkahelyre, az iskolába, óvodába, bölcsödébe.
0: Majd pedig haza.
1: Vagy pedig haza.
0: Igen, igen, igen, igen. Na hát majd az első, második, harmadik hét tapasztalatait is össze tudjuk foglalni a Rend a Lelke további adásaiban. Nyilván esik majd erről szó, de most nagyjából ennyire futotta. Most augusztus 31-én rögzítjük tehát ezt a beszélgetést. És szeptember 1-én pedig tényleg indul a verkli keményen,
1: igen.
0: Mindenki
1: és
0: legyen nagyon-nagyon
1: igen.
0: Figyelmes.
1: És még annyit szeretnék elmondani, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek nem azt fogják megtanulni, amit a szülők elmondanak nekik, hanem amit látnak, hogy a szülő
0: amit tapasztalnak.
1: Csinál. Amit igen. Tapasztalnak a igen. Szülőktől, hogy a szülő hogy közlekedik.
0: Ez is fontos, a példamutatás.
1: A példamutatás
0: igen,
1: nagyon
0: igen,
1: fontos, úgyhogy mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok reggelre, délutánra, türelemmel, időben elindulni, mert inkább érjünk oda egy kicsit késve, te biztonságban.
0: Legyen ez a végszó, ez volt Rend a Lelke című magazinunk aktuális része, Bálint Bóta Júliának. Köszönjük szépen!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés

0: A legfrissebb információkkal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet, aztán érkeznek majd a dalok, kedves hallgatók, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5 Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Forgalomba tudott állni az összes távolsági busz a tanév első napján, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Együttműködik a magyar kormány az Európai Unió országaival, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli. Erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Lejár ma több alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Hozonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról. A kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amely például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak, 82 embert kimenekítettek. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben.
1: Az időjárásról.
2: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: felfedezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig utána, amin Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a reklámokat követően a dalok, nem sokára pedig én vissza, mert hogy programokat ajánlok majd a tisztelt publikum figyelmébe, füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglid.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Hogy nekünk maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és három alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét, 8-an meghaltak, 5-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
2: Az időjárásról.
10: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemé térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival a plusz mínusz kettőt. Hamarosan pedig lapszemle, maradjanak velem ezért.

0: jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
1: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
0: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a Lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Az ifjabb Gáspár fivér esetében igaz a mondás, mely szerint az alma nem esik messze a fájától. Gáspár Zsolti ugyanis követte édesapja példáját, és kitanulta a gazdálkodás, vagyis a haszonállattartás minden csinyát, binyát. Számára a Fan VIP nem csupán egy valóságshow, de maga a realitás is, hiszen a napjai pontosan úgy telnek, ahogyan évadról évadra a kék és a piros csapat napjai teltek hamarosan startoló hetediket abban. Bőven akadnak olyan Fan VIP nézők, akik azt hiszik, hogy Gáspár Zsolti csupán amolyan bot csinált a farmer, akinek a valóságban nem sok köze van a mezőgazdasághoz, vagy éppen az állattartáshoz, pedig Zsolti gazdának bizony rengeteg, sőt hektárnyi és nyájnyi tapasztalata van mindkét területen. A fiatalabb Gáspár fivér kölyökkora óta rajong a háztáji állatokért, ahogyan a termőföldekért is. 12 éves volt, amikor először kísérte el édesapját a telepre, ahol az idősebb Gáspár Győző bevezette az azóta is virágzó, bár már a negyedére zsugorodó gazdaság rejtelmeibe. Zsolti gazda most a Borsnak mesélt arról az életről, amit a kamerákon kívül él. Az az élet pedig nem áll másból, mint koránkelésből és kőkemény fizikai munkából. Ez utóbbit persze leginkább a gazdaságban dolgozó szakemberek és szakmunkások végzik, de Gáspár Zsoltinak sem esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha meg kell fogni a munka rövidebbik végét. 12 éves lehettem, amikor apám először vitt el magával egy dolgos napra. Kicsiben kezdte az állattartást, de már akkor is voltak disznók, tyúkok, kacsák szép számmal. Nem sokkal később arra jutott, hogy megpróbál nagyban játszani. Én pedig rendszeresen kísértem őt el hajnalban a telepre, ahol szó szerint pirkadattól alkonyatig folyt a komoly fizikai munka. A munkásoktól tanultam meg mindent, amit az állattartásról tudni lehet. Minden egyes nyaramat ott töltöttem, és mit agadás, beleszerettem abba az életbe, és persze az állatokba is. Emlékszem, mekkora élmény volt számomra, amikor először láttam ellést, majd először segítettem világra egy bárányt, mesélte a Borsnak ma is gyermeki lelkesedéssel a TV2 sikermisorának gazdája. Gáspár Zsoltival is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től, mégpedig a blik.hu oldalal. Gundel Takács Gábor 62 éves lett, nagy ünneplést nem terveztek a családdal, szeptemberben azonban izgalmas utazásra készül, Üzbegisztánba tart a barátaival. Bár jelenleg az RTL Pluszon láthatjuk, továbbra is szabadúszóként dolgozik. A közmédia átalakulását bizakodva várja, közben a nyáron megszületett első unokája, amiről szintén mesélt a Bliknek. Őszintén szólva, ebben a korban a születésnapoknak már nincs nagy jelentősége. Nyilván a 60-nál az ember picit megáll, elgondolkodik, de hogy utána 61, 62 vagy 63 éves lesz, az már majdnem mindegy. Csütörtökön megiszunk este egy pohár pezsgőt, pénteken pedig közös vacsorára megyünk a gyerekekkel, de nagyon nagy buli biztosan nem lesz, mondta a lapnak még a születésnapja előtt Gundel Takács Gábor, aki júniusban nagypapa lett, miután egy kislánnyal bővült a családja. Már nagyon vártam, nagyon nagy öröm a kisunokám, szívem szerint minden nap megdögönyözném, de a fia még Zalaegerszegen laknak, így a távolság miatt egy kicsit ritkábban találkozunk, mint szeretném. Persze azért nem tragikus a helyzet, a mai világban egyébként is nagyon könnyű friss fényképeket kapni, vagy akár videóhívással kapcsolatot teremteni, magyarázta a műsorvezető. Gundel Takács Gábor számára a nyár nem csak az unokázásról, de a ház körüli munkálatokról is szól, ugyanis 27 év után kénytelen volt nagyobb felújításba kezdeni, komolyabb nyaralásra így eddig nem maradt ideje, szeptemberben azonban izgalmas utazás vár rá. Barátokkal fogunk Üzbegisztánba menni, megnézzük a klasszikus Selyem utat. Történelem, kikapcsolódás, túrázás, természet, minden megvan ott egyben, igen jó desztinációnak tűnik. Beszélgettünk a többiekkel, hogy mi lehet a közös nevező, ahol még senki nem járt, és ahová mindenki elmenne, ezek a történelmi városok, Taskent, Szamarkand, Buhara pedig mindenkinek kimaradtak, árulta el. A műsorvezető és sportkommentátor a munkája miatt is rengeteget utazott, összesen közel 70 országban járt már, de folyamatosan vágyik az újdonságra. Azt kívánom mindenkinek, hogy legalább egyszer jusson el a bakkancslistás helyeire. Nekem nincs konkrét listám, de nagyon szeretek utazni, világot látni. Az egyik hobbim a búvárkodás, ami szintén az utazással függ össze. A természetjárás sajátos formája, de amikor búvárkodni megyünk, akkor is mindig szakítunk időt egy kis turistáskodásra és a kultúrára. Nagyon-nagyon kíváncsi természetű ember vagyok, a jó értelemben. Ez volt az egyik oka, hogy újságíró lettem, jelentette ki Gundel Takács Gábor, aki ugye jelenleg az RTL Pluszon közvetíti a Bajnokok Ligáját. Hogy mit mondott még, ez is kiderül a blik.hu oldalról. Ceglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon eltérénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A csodálatos Taylor Swift énekel nekünk majd, a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Pirított leves, A menü kapros tökfőzelék sertéspörköltel, B menü barbecue csirkecomb hagymás tört burgonyával, extra menü mátrai borzaska jázmin rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
7: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Társadalmi célú reklám.
8: Szoszi van, gyerekek, itt buli van!
9: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok,
2: míg jobban! Társadalmi célú reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Megkezdődött az új tanév, kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Változékony enyhe idő lesz eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádióban. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem dupla lesz a családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések is. a világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésén arról beszélt, a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva, Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátételügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet, 8 ember meghalt, 5-en megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett.
2: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk, igen, a Szeglidiek kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig a csillagok üzeneteivel. Elárulom, hogy mit üzennek azok a bizonyos csillagok, azok számára elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, maradjanak velem!

0: a Malomtúlszél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtúlszél 30 szám alatt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.

0: horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja az, hogy fontos döntések előtt izgi, kos. A mai nap, ha jól csinálod, olyan lehet, amilyenre már régóta vártál. Lesz időd napközben egy kicsit elmerülhetsz a gondolataidban is, és hagyhatod a feladataidat, ahol vannak. Jár neked is egy kis kikapcsolódás, amely nem csak azért van, hogy te regenerálódj. Ha pihenten indulsz neki annak, ami hamarosan rád vár, mindenki jobban jár körülötted. Bika, ma elbizonytalanodsz, amikor valaki, akivel feszült volt már egy ideje a viszonyod, lépéseket tesz, hogy helyreállítsa veled a jó kapcsolatot. Ha még munkál is benned a sértettség egy kicsit, talán érdemes lenne most nyitottan közeledned mindehhez. Elvégre nem akarhatsz feszültségben élni örökké. Ikrek. Ami a közeli jövőben előtted áll, az megterhelő lehet a szervezetedre, emiatt érdemes lenne nagy gondot fordítanod arra, hogy nem csak lelkileg, de testileg is jó kondícióban légy. Érdemes hát egy kis testmozgással, okos táplálkozással megelőzni azt, ami talán elkerülhetetlen, és aminek egy lehetséges következménye egy újabb újévi fogadalom lesz. Rák. Néha nagyon meg kell dolgozni egy sikerért, de olykor előfordul az is, hogy az eredmény szinte magától érkezik. Majd szerencsés fejlemény sok terhet levehet a válladról, ha elég bátor vagy ahhoz, hogy kihasználj egy alkalmi lehetőséget. Légy merész, de közben azért óvatos is. Oroszlán. Ma egy friss információ vagy valaki jó tanácsa nagyon betalálhat nálad, és emiatt megváltoztathatod egy tervedet is. Ha egy feladatnak olyan megoldása is akad, amely számodra kényelmesebb, és az eredmény különlegesebb, miért ne próbálkoznál meg vele? Csak azért, mert van egy szokás, te még eltérhetsz tőle néha. Szűz. Ma egy körülötted kialakult helyzet emlékeztetni fog a gyermekkorodra, és feltörhet benned a nosztalgia. Igaz, hogy azt az időszakot már soha nem hozza vissza semmi, de arra van esély, hogy te most megteremts egy ahhoz hasonló hangulatot. Emlékezz vissza mindenre, tervezz, és hozd vissza az érzést, melyet már csak nem elfeledtél. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió.

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ha a mai nap szokásos rutinja az lenne, hogy az egész napi robot után az ágyba zuhany, mondj nemet, legalább a mai napod legyen egy kicsit lazább, pihentetőbb. Mit ér a hajtás, ha sohasem élvezük annak gyümölcseit? Merül fel a kérdés, ugye? Itt az ideje, hogy kiszakadja taposó malomból, és ez ma már éppen kapóra jöhet egy ajánlat, amely eléd kerül, mintha csak megrendelte volna valaki számodra ezt. Skorpió! Ma az utadba kerülhet valaki, akiről már egy ideje nem hallottál, és ez arra inspirálhat, hogy visszahozd valamiben a régi évek hangulatát valahogy. Megteheted, és ez nem is lesz olyan nehéz, mint gondolod. Erre való az internet és a telefon. Kezdj bele, jó móka lesz, élvezni fogod. Nyilas! Lehet, hogy a napot kissé fáradtan, komoran és feszülten indul, de mindez hamar megváltozhat, amikor egy hírt vagy információt hallasz, olvasol, amiben egy új lehetőségre hívják fel a figyelmedet. Légy azonban bármilyen izgatott ezzel kapcsolatban, vedd észre a dolog lehetséges árnyoldalait is. Ha még úgy is megéri neked, bágy bele, bak! Ma igyekez lehetőleg minél több időt mozgással tölteni, és törődj a megfelelő táplálkozással is. Ma ugyanis minden ezzel kapcsolatos hatás duplán érvényesül nálad. Egy kiadós edzéssel például szinte csodákat tehetsz a szervezeteddel, és mindez a lelkedre is gyógyító erővel hat majd. Vízöntő! Az élet néha olyan akadályokat gördít elénk, melyekkel nagyon nehéz bármit is kezdenünk, és ez nem függ attól, hogy milyen ember vagy valójában. Ha a mai nap veled történteket igazságtalannak is érzed, ne feledd, mindezzel talán az univerzum azt akarja elérni, hogy megkeményedj és ellenálló legyél arra az esetre, ha egyszer tényleg valami nagyobbba érne. És végül halak, ma légy felelősségteljes, és adj magadnak időt a pihenésre is, hiszen hamarosan szükséged lesz az összes energiádra, ha helyt akarsz állni minden fronton. Ne hallgass azokra a belső kis hangokra, melyek azt súgják, hogy tegyél rá még egy lapáttal. Ha fáradsz, kapcsolj ki mindent, és foglalkozz csak is saját magaddal. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az északnyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: már is mutatom, hogy nálunk mivel. Közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezz nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Megkezdi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Szigorúbban lépnének fel a kapcsolati erőszak ellen. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz a hivatal legfontosabb feladata. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint az erről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéreti költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a Belügyminisztérium. Pósvai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt kellenek változások. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásoknak. A BBC információi szerint 17-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásoknak. A mentőcsapatok több mint 4000 eltűntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal próbálták kiszabadítani, miután több százan rekedtek egy föld alatti alagútban.
2: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton lehet borult az ég, de számottevő eső sehol nem valószínű. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 17-24 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt a 92.5-ön a plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy nagyon picit foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember első napjával, ezért is maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió.

0: Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
0: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég

0: Szed lesz, aki fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglid.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
1: Cegléd Rádió

0: Van a mai napon az egyedek és az egonok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Farkas, Kende, Tamara, Ignác, Artúr, Gedeon, Noémi és Bella nevű ismerőseiket is. Az egyed görög-magyar eredetű név, az egi név rövidülésének a régi magyar olvasata, jelentése pajzshordozó. Más feltevések szerint a régi magyar egyed személynév az egy számnév, vagy a szent jelentésű egy szó D kicsinyítőképző származéka. Jelentése ez esetben egyetlenke vagy első szülött, illetve szentecske. Az Egon germán eredetű német név, az Egbert, Egmont, Ószász és középnémet becézőjéből önállósult. Más feltevés szerint az Ecke, Egin kezdetű germán neveknek, főként az Eckhart névnak az önállósult rövidülése. Jelentése kard, erős, merész. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig a születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal foglalkozok, maradjanak velem.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

továbbra is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei infordulókkal, kedves hallgatók. 42 éve Tina Turner első lett az amerikai poplistán, erre a sikerre több mint 20 évet kellett várnia. 80 éve született, egészen pontosan 8 óra 45 perckor. Barry Gibb, 5-szörös Grammy-díjas brit énekes zeneszerző, minden idők egyik legsikeresebb popzenei zeneszerzője. Élete nem választható szét az általa is alapított Bee Gees együttes történetétől. A brit birodalom rendje parancsnoki fokozatának birtokosa. 1957. december 28-án a testvéreivel és két barátjával a helyi Gamont moziban először léptek közönség elé Rattlesnakes néven. 1958-ban már közönség előtt is fellépett több alkalommal testvéreivel, ő ritmus gitározott, a három testvér és két barátjuk énekelt. A zenekart, ahogy mondtam, egyszer Rattlesnakesnek vagy Big Johnny Hayes, máskor pedig Blue Catsnek nevezték. A lényeg, hogy így indult a karrier, természetesen azonnal folytatjuk a Bee Gees-szel.

0: Már is folytatjuk születésnapos énekesnővel, kedves hallgatók. 69 éve látta meg a napvilágot Gloria Estefan, az USA-ban élő többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő, akit máig a latin pop koronázatlan királynőjének tekintenek. Zenei pályafutását a 80-as években kezdte, de a köztudatba igazán az 1993-ban kiadott Mi Tierra, az Én Földem című lemezével robbant be, amiért az első Grammy-díjat is kapta. 1975-ben beiratkozott egy Miami iskolába, és pszichológiát kezdett el tanulni, gyakran sírt és depressziós volt. Ebből a depresszióból 75-ben egy esemény zökkentette ki. Gloria családjával részt vett egy barátja esküvőjén, ahol édesanyja kívánságára két számot is elénekelt. Az esküvőn a Miami Latin Boys együttes is játszott, aminek ekkora vezetője és billentyűse Emilio Estefan volt. Emilio felfigyelt a tehetséges lányra, és meghívta a zenekarába. Így indult a mai napig sikeres karrier. Gloria Estefan énekel itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.
8: Még egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók, itt a Zene Naptárolat végén. 45 éves ma Kocsis Tibor énekes, az X-Faktor 2011-es második évadának győztese. Egyébként kisgyerekkorától fogva tanult zongorázni, gitározni, énekelni. Részt vett helyi városi rendezvényeken, az amatőr színtársulatban is játszott. Az énekkar tagja volt. Tanára is felfedezték tehetségét. Számos versmondó, mesemondó és énekversenyre nevezték be őt, és szinte minden városi megmozduláson részt vett és énekelt. 17 éves korában, amikor énekhangja elérte a végleges formáját, úgy döntött, hogy komolyabban is szeretne az énekléssel foglalkozni, így beiratkozott a kecskeméti Embodon Pál zeneiskolában, ahol Halsányi Tíme, majd Banó Éva énektanároknál képezte a hangját. A komoly zenei alapokon nyugvó magánének mellett belekosolt a musicalek és a könnyű zene világába is. Tanulmányait egészen főiskolás koráig 2004-ig végezte. Kocsis Tibor tehát ma ünnepli 45. születésnapját, természetesen ő énekel a születésnapos itt a folytatásban.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A következő 60 percet, tehát Ed Sheeran nyitja majd meg. Maradjanak vele még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget. Ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tottyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet. A költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartóktól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakciónak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Bolán busznál, ezért a nyáron azon dolgoznak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot lefoglalt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült Sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját. A magyar filmek között a Hippolyta lakály Fábri Zoltán 20 óra című alkotását. A gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni.
2: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem lesz. Több felé megélénkül a szél. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemé térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a daloké lesz a főszerep. Tartsanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajánlás.

0: Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon eltérénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Egy nagyszerű trió érkezik hozzánk a hírek után azonnal. David Guetta, Teddy Sims és Toast and I. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Megkezdődött az új tanév. Filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A gazdasági és energetikai minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyt alakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni.
2: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél néhol meg is erősödik. délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
7: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemé térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégi, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés, maradjanak velünk ezért is.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátvai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Kia Sportage 8 millió 949 ezer forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, ahogy mondani szoktam, nagyon kedves témám a szőlő és a bor került terítékre, bár nem biztos, hogy csupa pozitív dologról esik szó a következő beszélgetésben. Itt van a telefonvonal túlsó végén a Ceglédi

0: Ugye arról már beszéltünk, hogy a szüret is időpontban is megcsúszott, egy kicsit előrébb került, meg hát a termés mennyisége és minősége is hagy némi kívánnivalót maga után, hogy röviden összefoglaljam.
1: Igen, röviden összefoglalva, így van. Arra emlékszem, hogy mindig avval kezdjük, hogy nagy egy rendkívüli év volt.
0: Igen.
1: Ez végképp rendkívüli év volt. Ugye alapvetően kezdődött egy nagyon komoly tavaszi fagyjal, ami aranyhegy kivételével gyakorlatilag a környékünkön is letakarította a szőlőt. A Kunyságban, tehát Alföldön a 30 ezer hektárból 25 ezer hektár keményen érintett. Így fogalmazott a HNC elnöke, hogy az elmúlt 40 év leggyengébb termésbecslése volt az idei.
0: Jaj, hát ez nem jó hangzik.
1: Nem bizony, és most már a tapasztalatok alapján, mivel a szület közepébe vagyunk, vagy már közepén túl, a gyenge termés becsésnek is csak a 60%-a termés jön be.
0: Fú. Hát ez
1: azt jelenti, igen, hogy a 10-15 tonna per hektár helyett 2-4-5 tonna per hektár.
0: Hóha, hát ez még kóstolónak is kevésnek tűnik így hirtelenjében, és hát persze nem mellékes a minőség, és hát ugye ezek a fagyok is, meg ez a csúnya aszály, ráadásul a drága sárgaság is, ami megjelent, mint betegség itt ezen a környéken, hát biztos nem tett jót a termésnek.
1: Ez teljes mértékig így van, gyakorlatilag áldásosan indultunk, volt ugye egy januári elég szép kis havunk, és az a hó elolvadt, és azóta egyszer nem tehet meg, amit 35 mm-t mérne csapadékmérő. Tehát szinte nulla közeli csapadékot kaptunk. És azt is mondhatom, hogy a múltkori csapadékok is, mintha cegléd tábláig szóltak volna, ceglédet elverte, környéken hallottuk, hogy kapott új szilvás, Szolnok, Csevő.
0: Igen.
1: A ceglédbercel határát, ahol a szőlőink vannak, semmit nem kapott.
0: Igen, ez sokszor előfordult bizony, hogy addig tartott csak az eső, és pontot nem esett, ahol igazából nagyon-nagyon kellene. Fú, hát szóval így nehéz. Mikor indult el igazából a szüreti munka, és hol tartunk most?
1: Még visszatérve két mondat, ugye, hogy a szőlőt is tömülésre lehet szétszedni, egy fajta érzékenység, illetve kor. Mert ugye mindenki azt mondja, a szőlő milyen gyökeres. Persze, csak ahhoz legalább egy 30-40 éves szőlőnek kell lenni,
0: hát
1: hogy
0: persze.
1: A gyökere lemegy.
0: Igen.
1: És ugye azok a szőlők még állják a sarat jobban, de a fiatal szőlők azok nagy bajban vannak, akinek a gyökere még nem ment le. Az új telepítéseket locsolnunk kellene. Talajba injektáltunk tőkénként 3-4 liter vizeket, és ezzel tartottuk életbe.
0: Hát igen, kemény munka.
1: Az. A szület kezdetére visszatérve, hát mi is azt gondoltuk, hogy mert sokáig úgy tűnt, hogy nem vagyunk sokkal előrébb, és augusztus 20-a utáni születre rendeződött be az agyunk is, meg a készültségi fokaink is, de egyszerűen nem volt mese, tehát olyan hő volt, hogy menteni kellett le a tőkéről a szőlőt már augusztus 15-e tájékon, a még korábbiakat, még korábban le kellett szedni.
0: Hűha, hát igen, itt át kellett rendezni gyorsan a dolgokat akkor nyilván.
1: Igen, és ugye itt ugye azok a félők, hogy elégnek a savak, jó mindenki mondja, hogy édes cukor. Hát valóban a cukorképződés, de nem csak annyiból áll a bor.
0: Hát nem csak annyiból, és a savak legalább annyira fontosak, és nem csak az íz, hanem a tartóság szempontjából is nagyon-nagyon fontosak.
1: Meg ha őszinték vagyunk, íze a savnak, savgerincnek van.
0: A savgerinc, igen, ez egy igazi bűvszó a borászok körében, és amíg bornak nincs meg a savgerince, az nem is igazán indulhat egy rendesebb borversenyen. Hát minden esetre jönnek lefelé, és azt hiszem fajták szerint is lehetett osztályozni őket, ugye a régebbi fajták talán jobban bírták, az újabb nemesítések talán nem annyira, ez is igaz?
1: Ez is igaz, hogy akik itt szocializálódtak régről, most már látom, tehát a rizlingek, olasz rizling, rajnai rizling, még ezer jót is mondhatom, kadarkát is. A muskotály, muskátotonál, a tömötfürtű, muskátotonál, tramini, ezek jobban elviselték, mint akik jöttek az Alpok alja felől, mint kékfrankos, zöldveltelini. Azok talán egy picit jobban megviseltettek.
0: Igen, hát ott azon a tájékon nyilván csapadékeloszlás is más, most is más volt, de ugye az évszázadok során is nyilván egészen más. Hol tartanak most az első fürtök? Már bent vannak a pincében, és érlelődik már a 2026-os évjárat?
1: Kérlek szépen, az első fürtököt, az írsai lévér cserszegi fűszeres házasításom, az éppen ma került fejtésre.
0: Na, már ott tartunk akkor.

0: Ezek szerint. Akkor igen. Már majdnem van új bor.
1: Már ez új bor, mert ebben már nincs visszamaradt cukor, tehát ez már nem murci, ez már le van csendesedve.
0: Na hiszen.
1: És gyakorlatilag egy-két napon belül belekerül a terítőszer, és én mindenképp szeretnék ebből kóstoló szintjén, másnap kóstoló szintjén jövő héten tükrös bort készíteni.
0: Igen, tehát már itt tartunk ezzel az évjárattal, és a minőség egyébként ettől függetlenül, hogy a mennyiség az szinte zéró, a minőség legalább jó.
1: A kollégákkal is ezt beszélve, hogy az évjárat értékelése vélhetőleg rövidebb borok lesznek, tehát annyi bort nyilván beszűrt mindenki azért, hogy az idei évet, tehát kihúzzuk az új termésig mindenképp. Én úgy látom, hogy illat, íz, zavat anyagban nem lesz itt sem hiány.
0: Na, az jó.
1: A rövidebb tartom az két ok miatt, egyik az kevesebb, tehát nem is tartó le.
0: Persze.
1: Illetve kicsit oxidáltabb a rengeteg napsütésnek köszönhetően, de én úgy vélem, hogy nagyon jó ízüket fogunk majd kocintani Márton napján ezekből is. Habár Márton napja az már bőven, elmúltuk ezt az időpontot, mert akkor már kézborok lesznek, nem új borok.
0: Akkor már teljesen borok. Hát persze. És egyébként is mondjuk erre a környékre az úgynevezett hosszú borok talán nem annyira jellemzőek, tehát itt általában nem volt olyan törekvés, hogy 5-6 éves borokat tegyünk ki az asztalra, mert általában újig el szoktak fogyni.
1: Így van, pontosan. Ez így történt, hála jó Istennek az idejében is, itt a kollégák is, meg jó magam is, úgyhogy már azért alig várjuk az új bornak a ízét, zamatát, első kocintásra.
0: Így sejtésed szerint, mondjuk személy szerint, melyik lesz a kedvenced a 2026-os évjáratból?
1: Én rólam elég sokan tudják már, hogy egy nagyon nagy cserszegi fűszeres fan vagyok.
0: Igen.
1: Tehát elfogult vagyok vele szemben, tehát én biztos, hogy ő, de a későbbi fajták nagyon szépen díszlenek még a tőkén, még akkor is, ha nem októberi születi lesz a rajnai rizling, hanem szeptember 10 környéke, de az, hogy biztos, hogy nagyon nagy minőséget fog hozni.
0: Igen.
1: És a Cabernet Sauvignon vörös, amiből elég keveset fogyasztani, de az nagyon tökéletes minőség lesz szerintem az idén a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
0: Igen, igen. Rosé készül belőlük?
1: A kékfrankos rosét éppen ma születeljük.
0: Aha. Tehát akkor lesz az is,
1: nem
0: kell félni.
1: Ma fejtjük az első fehér borokat, és ma születeljük a rozét.
0: Igen. Na, szóval a munka azért zajlik rendesen, már nem csak kint a szőlőkben, hanem a pincében is, úgyhogy azért reménykedjünk, hogy 2026-ot valamiért nem csak a rossz dolgok miatt fogjuk megjegyezni, hanem az ilyen különleges ízű, különleges zamatú borok miatt is.
1: Igen, igen, igen, mindenképp, tehát meg lesz ennek is a maga sajátossága, ennek a maga különlegességei, a vörösek mindenképp.
0: Aha.
1: De én szerintem a cserszegi fűszeresük is kiválóan fog bízni a pohárban.
0: Mi pedig igyekszünk majd itt a Szegléd Rádión keresztül is ezt a folyamatot végig kísérni. A következő hetekben, hónapokban azért várhatnak a kedves hallgatók majd boros témájú beszélgetéseket, nem egyszer. Az elmúlt percekben pedig a Szegléd és Manor környéke hegyközség elnökével, Klémen Györggyel beszélgettem, és nagyon szépen köszönjük az egészen friss információkat, és köszönjük a friss borokat is, hiszen már friss borunk is van, 2026-os borunk ezek szerint, és lesz még több is a tervek szerint. Gyuri, köszönjük szépen, és további jó munkát neked és munkatársaidnak is.
1: Kérlek szépen, még egyet hadd jegyezzek meg, hogy kiváló minőségű mustokat is töltünk le Begyébok zacskóba, és az idén több fajtával próbálkozunk, már töltöttem le cserszegi fűszeres muszkátotonelt, sőt sardonét is, de majd szeretnék rajnai rizlinget, kékfrankost, aki a alkoholmentes részét a mustot szereti, az is megtalálhatja az örömét benne.
0: Most vagy soha, ugye?
1: Így van, köszönettel.
0: Mondhatjuk.
1: Köszönettel.
0: Klémen György, köszönjük szépen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Lady Gaga énekel nekünk, The Dead Dance című dalát hallgatjuk meg, nem sokára maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Megkezdődött az új tanév. Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruit Web már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
2: Az időjárásról.
5: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi a jól megszokott módon. Most meg a dalok érkeznek, nem sokára pedig én vissza, és lapszemlézünk majd egy jó ízűt. Maradjanak velem!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: time.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
8: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
9: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
10: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
11: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
10: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
12: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
13: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
14: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személystylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlék.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Az ifjabb Gáspár fivér esetében igaz a mondás, mely szerint az alma nem esik messze a fájától. Gáspár Zsolti ugyanis követte édesapja példáját, és kitanulta a gazdálkodás, vagyis a haszonállattartás minden csinyát, binyát. Számára a Fan VIP nem csupán egy valóságshow, de maga a realitás is, hiszen a napjai pontosan úgy telnek, ahogyan évadról évadra a kék és a piros csapat napjai teltek hamarosan startoló hetediket abban. Bőven akadnak olyan Fan VIP nézők, akik azt hiszik, hogy Gáspár Zsolti csupán amolyan bot csinált a farmer, akinek a valóságban nem sok köze van a mezőgazdasághoz, vagy éppen az állattartáshoz, pedig Zsolti gazdának bizony rengeteg, sőt hektárnyi és nyájnyi tapasztalata van mindkét területen. A fiatalabb Gáspár fivér kölyökkora óta rajong a háztáji állatokért, ahogyan a termőföldekért is. 12 éves volt, amikor először kísérte el édesapját a telepre, ahol az idősebb Gáspár Győző bevezette az azóta is virágzó, bár már a negyedére zsugorodó gazdaság rejtelmeibe. Zsolti gazda most

0: a Borsnak mesélt arról az életről, amit a kamerákon kívül él. Az az élet pedig nem áll másból, mint koránkelésből és kőkemény fizikai munkából. Ez utóbbit persze leginkább a gazdaságban dolgozó szakemberek és szakmunkások végzik, de Gáspár Zsoltinak sem esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha meg kell fogni a munka rövidebbik végét. 12 éves lehettem, amikor apám először vitte el magával egy dolgos napra. Kicsiben kezdte az állattartást, de már akkor is voltak disznók, tyúkok, kacsák szép számmal. Nem sokkal később arra jutott, hogy megpróbál nagyban játszani. Én pedig rendszeresen kísértem őt el hajnalban a telepre, ahol szó szerint pirkadattól alkonyatig folyt a komoly fizikai munka. A munkásoktól tanultam meg mindent, amit az állattartásról tudni lehet. Minden egyes teravat ott töltöttem, és mit agadás, beleszerettem abba az életbe, és persze az állatokba is. Emlékszem, mekkora élmény volt számomra, amikor először láttam ellést, majd először segítettem világra egy bárányt, mesélte a Borsnak ma is gyermeki lelkesedéssel a TV2 sikerműsorának gazdája. Gáspár Zsoltival is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-t, mégpedig a blik.hu oldalal. Gundel Takács Gábor 62 éves lett, nagy ünneplést nem terveztek a családdal, szeptemberben azonban izgalmas utazásra készül, Üzbegisztánba tart a barátaival. Bár jelenleg az RTL Pluszon láthatjuk, továbbra is szabadúszóként dolgozik. A közmédia átalakulását bizakodva várja, közben a nyáron megszületett első unokája, amiről szintén mesélt a Bliknek. Őszintén szólva, ebben a korban a születésnapoknak már nincs nagy jelentősége. Nyilván a 60-nál az ember picit megáll, elgondolkodik, de hogy utána 61, 62 vagy 63 éves lesz, az már majdnem mindegy. Csütörtökön megiszunk este egy pohár pezsgőt, pénteken pedig közös vacsorára megyünk a gyerekekkel, de nagyon nagy buli biztosan nem lesz, mondta a lapnak még a születésnapja előtt Gundel Takács Gábor, aki júniusban nagypapa lett, miután egy kislánnyal bővült a családja. Már nagyon vártam, nagyon nagy öröm a kisunokám, szívem szerint minden nap megdögönyözném, de a fia még Zalaegerszegen laknak, így a távolság miatt egy kicsit ritkábban találkozunk, mint szeretném. Persze azért nem tragikus a helyzet, a mai világban egyébként is nagyon könnyű friss fényképeket kapni, vagy akár videóhívással kapcsolatot teremteni, magyarázta a műsorvezető. Gundel Takács Gábor számára a nyár nem csak az unokázásról, de a ház körüli munkálatokról is szól, ugyanis 27 év után kénytelen volt nagyobb felújításba kezdeni, komolyabb nyaralásra így eddig nem maradt ideje, szeptemberben azonban izgalmas utazás vár rá. Barátokkal fogunk Üzbegisztánba menni, megnézzük a klasszikus Selyem utat. Történelem, kikapcsolódás, túrázás, természet, minden megvan ott egyben, igen jó desztinációnak tűnik. Beszélgettünk a többiekkel, hogy mi lehet a közös nevező, ahol még senki nem járt, és ahová mindenki elmenne, ezek a történelmi városok, Taskent, Szamarkand, Buhara pedig mindenkinek kimaradtak, árulta el. A műsorvezető és sportkommentátor a munkája miatt is rengeteget utazott, összesen közel 70 országban járt már, de folyamatosan vágyik az újdonságra. Azt kívánom mindenkinek, hogy legalább egyszer jusson el a bakkancslistás helyeire. Nekem nincs konkrét listám, de nagyon szeretek utazni, világot látni. Az egyik hobbim a búvárkodás, ami szintén az utazással függ össze. A természetjárás sajátos formája, de amikor búvárkodni megyünk, akkor is mindig szakítunk időt egy kis turistáskodásra és a kultúrára. Nagyon-nagyon kíváncsi természetű ember vagyok, a jó értelemben. Ez volt az egyik oka, hogy újságíró lettem, jelentette ki Gundel Takács Gábor, aki ugye jelenleg az RTL Pluszon közvetíti a Bajnokok Ligáját. Hogy mit mondott még, ez is kiderül a blik.hu-on.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
10: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős?
1: Nálunk!
11: 1925

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon eltérénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Ceglédi.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Teddy Swims énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Megkezdődött az új tanév. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rákmegelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlan piaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyt alakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni.
2: Az időjárásról.
9: Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél, néhol meg is erősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemé térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Utánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Remélem velem tartanak, és folytatjuk dalokkal. Hamarosan pedig visszatérek és foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember első napjával. Tartsanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyírosz.
6: Pont egy gyírosz?
5: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhat, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! 92.5!
8: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon eltérénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig, a műsorvezető kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András volt, Szatmári Gábor lesz, utána jön Vörös Nádi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hol.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az 1000-et a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
1: Az időjárásról.
8: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát, hogy mivel készültem önöknek. Hát bizony, szeptember 1-jét mutat a naptár, ami azt jelenti, hogy bizony megkezdődik a 2026-27-es tanév. Ennek kapcsán több beszélgetést is hallhatnak majd, sőt, már tulajdonképpen pedzegettük is ezt a témát itt a Cegléd Rádióban. Na hát nézzük csak, hogy mi lesz a mai témánk. Ma ellátogatunk a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolába, pontosabban annak igazgatója Sági Anikó látogat el hozzánk. Az első órában vele fogunk beszélgetni arról, hogy ez a tanév vajon hogyan indul a Katolikus Általános Iskolában. Bizonyára sok érdekességgel tud majd nekünk szolgálni. A következő óra témája pedig sok-sok évtized lesz, hiszen Cigány Károly, a legendás úszó és vízilabda edző, a CVS-e legendás edzője, nemrégiben jelentette be, hogy visszavonul. Sok évtizedes munkásságáról kérdezi őt kollégánk Szabó Kristóf. A következő órában majd ezt a beszélgetést hallhatják itt a Cegléd Rádióban. Közben előtte, utána pedig szólnak majd természetesen a jó kis muzsikák. Alex Warrennel kezdtünk a Fever Dream című 2026-os friss dallal. Most még meghallgatjuk Ruzsa Magdi Egyszer Fent, Egyszer Lent című 2020-as felvételét, és már is jön az első beszélgetésünk, amely tehát a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola tanévkezdéséről szól majd. Remélem, a következő két órát együtt töltjük itt a Cegléd Rádióban a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony, ahogy azt már előre jeleztük itt a Cegléd Rádióban is, hát reggel és a kora délutáni órákban bizony megpesdül a közlekedési Cegléden is, különösen az iskolák környékén. Bizony, megkezdődött az a bizonyos tanév, a 2026-27-es tanév, többek között a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában is. Az igazgatóval, Sági Anikóval beszélgetünk majd az iskola kezdés nehézségeiről, de azért szépségeiről is. Jöjjön ez a beszélgetés itt a keddesti beszélgetős műsorban.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, tehát ez már iskola kezdési sorozatunk egyik jeles része lesz, ami most következik itt a Cegléd Rádióban, és ahogy is említettem már, a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola igazgatója, Sági Anikó a vendégem itt a Cegléd Rádióban. Nagy szeretettel köszöntelek, hát becsöngettek olyannyira, hogy ezt a felvételt egyébként a tanév első napjának első órájában rögzítjük tulajdonképpen, amikor igazából az iskolában lenne a helyed. De most azért itt is nagyon fontos szerepet töltesz be. Szervusz!
2: Szeretettel köszöntelek én is, Gábor, és a kedves rádióhallgatókat is. Bizonyám akár osztályteremben is lehetnék, vagy gyerekekhez is szólhatnék, de itt vagyok. És nagyon örülök, hogy megkezdődött az év.
1: Bizony, azért várják is ezt a pedagógusok, ugye?
2: Tehát... Ez egy perverzió nálunk, tehát igen. Már egy idő után hiányzik az a zajszennyezés, ami körülvesz bennünket. Kíváncsiak vagyunk a gyerekekre, mennyit nőttek, hogyan alakult a helyzetük.
1: És persze az újakra is.
2: Igen.
1: Hát így van, ezt tudom, én kétoldali pedagógus gyerek vagyok, és pontosan tudom, hogy nem szeptember 1-én mennek be először a pedagógusok az iskolába, hanem bizony már a munka hamarabb megkezdődik, sőt, hát tulajdonképpen a nyár sem csak a felhőtlen pihenéssel telik, hiszen már akkor is, főleg egy igazgató fejében már a fogaskerekek azért mozognak rendesen, hogy vajon hogyan kéne nekivágni az új tanévnek. Mennyiben lesz ez különlegesebb tanév esetleg, mint az eddigiek voltak? Lesznek-e olyan változások, amik jellemzőek, vagy megy szépen minden tovább a saját útján?
2: Hogyha pedagógiai értelembe vesszük, akkor természetesen nálunk is lesznek változások, hiszen új szelek fújnak szakmai téren nálunk. Kaptunk 14 pontot, amely szerint mi igazgatók választhatunk szabadon, hogy mi az, amit szeretnénk beépíteni, illetve milyen mértékben a mostani elvárásrend alapján. Az a jó, hogy nekünk a 14-ből 12 nagyon jól működött, és működik az iskolánkban.
1: Már tehát eddig is.
2: Nem kell túl sokat változtatnunk a pedagógiai programunkon, illetve a szervezeti szabályzatunkon. Igazság szerint, ami újdonság nálunk az az, hogy első-második osztályban bevezetjük mi is a 35 perces órákat, ami együtt jár azzal, hogy növekszik a gyerekeknek a szabad ideje, tehát hosszabb szünetek lesznek nálunk, 20-25 perces szünetek lesznek.
1: Majdnem olyan így, hosszú, mint az óra.
2: Igen, és így technikailag a csengetéseket is tudjuk úgy csinálni, hogy ami alsósoknál a kicsengetés, az a felsősöknél a jelzőcsengetés, de ennek is egy kicsit utána kellett járni, mert nem kakukkolhatunk és csengethetünk, mert egy idő után egy kavalkád lesz, hogy melyik csengetés kinek szól.
1: Igen.
2: Így a legegyszerűbb. Tehát ez az egyik újdonságunk, a másik pedig nagyon sok gyerek marad itt nálunk délutánra, igen, és ők ebédelnek, tehát több mint 400 gyerek ebédel nálunk, és őket bizony be kell sorolni emberi léptékkel, ha lehet 12:30 és 14:30 között, és ez egy bővebb intervallummá vált a mi esetünkben,
1: igen,
2: mert hát majd egy órával sikerült megnövelnünk így az ebédeltetés mértékét, és az elsőseinknek beépítettük az órarendbe, tehát ők fix időpontban fognak, igen, minden nap ebédelni, ami a rendszerességhez, szoktatásnak egy alap lépcsője, én úgy gondolom. Úgyhogy egy kicsit még gyermekbarátabbak leszünk.
1: Igen. Ki kell nehezebb, az elsősökkel vagy a nyolcadikosokkal?
2: Nehéz kérdés. Az elsősöknél a beszoktatás fáradalmai viselik meg esetlegesen a tanítóinkat, hogy egy egységes rendszabályt hozzanak létre, ami jól működik az osztályukban.
1: Persze.
2: Nyolcadikosoknál pedig már a kamasz szellemmel kell megküzdenünk, akik mindenben kételkednek, mindenről van más véleményük.
1: Ugyan.
2: De ez nagyon helyes, hiszen az emberré válás, a felnőtté válásnak egy igen szép folyamata, és ezt nekünk úgy kell irányítani, hogyha lehet, akkor mindig jó irányba menjenek.
1: Persze,
2: hát és segíteni őket a változtatásban, választásban.
1: Hát ez fontos a nyolcadikosoknál, hiszen
2: hogy jó helyre menjenek.
1: Igen, igen, hogy jó választást hozzanak meg ők is, hogy aztán ne bánják meg nyugdíjas korukban, hogy akkor valamikor rosszul döntöttek volna. Ebben is tudnak segíteni a pedagógusok. Így nyilván alapvetőleg meghatározza a ti léteteket az, hogy egy egyházi iskoláról van szó. Nyilván ez is azért fontos része a mindennapoknak.
2: Igen, nálunk bevett szokás, és benne van az úgynevezett pedagógiai programunkban a hittanóra, és katolikus iskola vagyunk, de ettől függetlenül református és evangélikus hittan is van iskolánkban.
1: Hiszen járnak ilyen gyerekek is oda,
2: van,
1: persze.
2: Tehát biztosítjuk azt, hogy egyrészt a saját vallásuknak megfelelő hittant tanulhassanak a gyerekek, illetve aki még nem döntött el, hiszen ne várjuk el egy gyermektől, és ne várjuk egy persze. szülőtől, hogy eldöntse. A nevelés során kialakul az, hogy milyen irányba szeretnének menni, így ők döntik el, hogy melyik úton indulnak el.
1: Igen, igen, és akkor rendszeresen részt vesznek, akár istentiszteleti alkalmakon és akár miséken.
2: Igen, szentmisék vannak osztályoknak, évfolyamoknak. Ez azt jelenti nálunk, hogy havonta körülbelül egy alkalom az, amikor az évfolyamok részt vesznek a szentmisén, ezt szépen követik egymást, így van, de ettől függetlenül rengeteg olyan programunk van, illetve minden programunkban megjelenik a hitrenevelés, akár egy októberfesten, akár egy adventi időszakban tartott vásáron. Tehát mindent megpróbálunk megragadni arra, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez, és hozzáteszem, és a szülőkhöz.
1: Hát,
2: a hitet,
1: fontos.
2: A hitet, a mi utunkat, hiszen hogyha hozzánk jelentkeztek, akkor vállalták azt, hogy támogatják a gyermekeiket, de mi támogatást adunk a szülőknek is ebben, hogy segíteni tudjanak.
1: A fontos az, hogy az otthon is hasonló dolgokat kapjanak, mint az iskolában. Egy picit még a nyárra visszatekintve, a nyár általában ugye a festések, meszelések és hát egyéb más felújítások időszaka, ez most mennyire volt sikeres?
2: Mi nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket 2 évvel ezelőtt, hiszen van egy 1890-es években épült, még a vadember fogadóhoz tartozó istálló épületünk, ahol
1: igen, igen.
2: 3 osztálytermünk van.
1: A Kossuth-Ferenc utcai bejárat
2: mellett. Így van,
1: mellett,
2: ezt láthatják
1: ugye?
2: A igen, kedves igen. hallgatók is, hogy ott nagy építkezés folyik, és bizonyám az feladta a leckét.
1: No, hisz.
2: Régi épületről beszélünk, nem volt alapja neki. Az elmúlt, mondhatom azt, 200 év összes építőanyaga felvonult, mind a falazatban, mind pedig a tetőszerkezetben. Tehát
1: hát ráfért már. Bizony.
2: Nagyon ráfért az, hogy felújítás kapjon, megerősítés kapjon. Ez most már a vége felé jár. Nagyon remélem, hogy októberben ezt az épület részt is át tudjuk adni.
1: Mi lesz a funkciója?
2: 3 tantermünk lesz ott.
1: Igen.
2: Egy kicsit zsúfoltan vagyunk. Illetve eddig nem voltak ott mosdók. Most végre lesznek fiúknak, lányoknak,
1: fontos.
2: Pedagógusoknak,
1: igen.
2: technikai személyzetnek mosdók, és természetesen ott lesz a technikaiak bázisa is, öltözőjük, és végre egy tágas irattárunk is lesz abban az épületben.
1: Aha.
2: Ez mellett ott van az udvarunk, az A udvar, ami most egy kicsit megállt az építkezés miatt. Lesz egy teljes mértékben felújított A udvarunk, rekordtámpályával, futópályával, amit már nagyon várnak gyerekek és testnevelők, és mi más szakos pedagógusok is, hiszen végre szünetekben a gyerekek ki tudják futni magukból a stresszt, sok-sok feszültséget. Valószínűleg az épület és az udvar egyszerre lesznek átadva, és hát rejtőzött egy nagy titok a föld mélyén, ugyanis Cegléd szennyvíz hálózatának egy része a régi pályánk alatt haradt.
1: Hoppá!
2: És erre most került fény, és egy új szennyvízhálózat kiépítése is folyik, tehát ez pluszba jött még, ez a szükséges plusz, ami
1: hát muszáj,
2: kell a felújításokhoz.
1: Igen, igen.
2: Úgyhogy ezek már több éve folyó munkálatok, és természetesen mindig jön valami. A C-épületünk, amelyik a legfiatalabb épület, ez csak 1960-as, a panelkorszaknak a szüleménye, hát ott elindult
1: a régi hámánkató.
2: Így van, igen. Elindult a gázosodás folyamata, és szépen felpattogtak a járólapok, tehát
1: hát
2: oda
1: igen.
2: új járólapokat kellett tennünk. Folyamatosan vannak felújítások, és örülünk, hogy mindig kapunk támogatást. Egyrészt a fenntartótól, de idén nagyon sok mindent köszönhetünk a szülőknek.
1: Igen, igen, nagyon fontos, hogy ők is ennek részesei legyenek. Úgy alapvetőleg technikailag rendben vagytok, tehát az oktatás technikai eszközökre gondolok természetesen.
2: Az oktatás technikai eszközök azok az elmúlt években felújításra kerültek, illetve teljesen új rendszert sikerült kiépítenünk. Minden tanteremben van projektor, illetve hangosítás, hangszórók, hangfalak, kinek milyen szükséglete volt, internet elérhetőség, és ez segíti a tanítási órák tervezését és levezetését.
1: Igen, na már a technikánál tartunk, technika van a gyerekeknél is, különösen a nagyobbaknál, azért már ott lapul az okostelefon általában a zsebben vagy a táskában, és ennek kezelése, hát számukra nem gond, a pedagógus számára sokszor annál inkább. Ti milyen állásponton vagytok? Mert lehet ezt teljesen tiltani, ki kell pakolni, kézbe se hozhatja az osztályba, ez az egyik módszer, a másik meg, hogy jó, legyen ott a telefon, de akkor használjuk fel az oktatáshoz, keresd meg Kosztolányi Dezső, Ilona című versét, és akkor ezt fogjuk most elemezni. Például erre is lehet használni ezt az eszközt.
2: Teljesen jól sikerült kiépíteni ezt a rendszert is. Mi 8 órakor összeszedjük a mobiltelefonokat, és szépen megpihennek egy kis időre egy szekrényben, és a gyerekek attól függetlenül használják a modern technikát, de arra rendszeresített tableteket, illetve laptopokat használnak, amelyek mondhatom úgy, hogy tiszta gépek, tehát nincsenek rajta olyan játékok és olyan tartalmak, amelyeket hirtelen fel tud lapozni a gyermek, és a szabad idejét kitölti vele. Tehát az iskola biztosítja azokat az eszközöket, amelyeket tanítási órákon felhasználnak, és igen rendszeresen használják a gyerekek, illetve a pedagógusaink.
1: Igen. Létszámokat is említettél meg, hogy kis zsúfoltság van. Hány gyerek kezdi meg most a tanévet ott nálatok igazából?
2: 620 gyerekkel kezdjük meg az évet.
1: Az már úgy látszik.
2: Az már úgy látszik. Mindez 24 osztályban, úgyhogy 12 alsós, 12 felsős osztályunk van, 12 napközis osztályunk indul délutánonként, hiszen majdnem minden alsósunk itt marad délutánra, és 2 tanulószobánk van felsősöknek. Hát, és említettem ezt a sok-sok ebédlő gyereket. Én örülök neki, hogy ennyien esznek nálunk, hiszen látjuk azt, hogy a gyerekek is egyre elfoglaltabbak délutánonként, és legalább meleg ebéddel tudjuk elengedni őket a délutáni foglalkozásokra.
1: Az fontos. Fontos. Pedagógus hiány van-e most nálatok, vagy rendben vagytok?
2: Hála Istennek nincs pedagógus hiány, és annyira csúnya mondat, de 100%-os a szakos ellátottságunk.
1: Jaj, de jó.
2: Tehát minden tantárgyat szakos kolléga tanít, és mondhatom azt, hogy folyamatosan megújulunk, hiszen a nyugdíjba menő kollégák helyére azonnal jönnek új kollégák, és nagyon jók és tele.

0: Egy ötletbőrze indul meg ezzel a szeptember 1-ével, hogy ki mivel lepi meg az osztályát, az osztály mivel lepi meg a szülőket. Igen. Úgyhogy most nagy a lelkesedés még.
1: Jaj, de jó, tartson ez ki egészen a tanév végéig legalább. Úgyhogy majd, ha bármiféle új hír érkezik onnan a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolából, annak nagyon szívesen helyt adunk itt a Cegléd Rádióban is, úgyhogy ha van valami, nyugodtan keres minket.
0: Köszönjük szépen.
1: Mert hát majd lesznek itt információk, akár a felújuló épület átadása kapcsán, vagy valami hasonló dolog történik, nagyon szívesen elmondjuk, és nagy dobra verjük, mondhatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor most visszaengedlek a munkahelyre, vissza a gyerekek és a pedagógus kollégák közé, és akkor nagyon szép, sikeres tanévet kívánok a Szentkeresztnek, Sági Anikónak. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Cseglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Thank you.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Már csak egyetlen dalocska van hátra ebből az órából, a keddesti beszélgetős műsor első órájából. Legyen ez a dal. Tarány Tamás Fordul a szélirány című felvétele, 2023-ból szól a dalocska. Ezzel búcsúztatjuk ezt az órát, de jön a következő, amelyben a ceglédi sport egyik nagyon-nagyon jeles alakja jön majd vendégként. Cigány Károly, a legendás úszó és vízilabda edző nemrég jelentette be, hogy visszavonul. Vele beszélget majd a következő órában Szabó Kristóf kollégánk, úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
8: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyét. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
1: Az időjárásról.
9: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Ez volt Tame Impala és Jenny közös felvétele a Dracula. 2026-ból szólt a dal, tehát egy friss felvételről volt szó. Ezzel indult tehát a keddesti beszélgetős műsor második órája. Most még meghallgatjuk Lotfi Begit és Burait, a Háborgó mélység című 2020-as dalukkal érkeznek ők, és utána jön az a beszélgetés, amit már említettem, a ceglédi sport, úszó és vízilabda sport legendás edzője, Cigány Károly nemrégiben jelentette be visszavonulását. Vele fog beszélgetni majd Szabó Kristóf kollégánk, de előbb szóljon a már említett dal, utána pedig már is jön a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Nos, kedves hallgatók, a következő percekben több mint egy fél évszázadról lesz szó. A CVS-e legendás úszó és vízilabda edzője Cigány Károly nemrégiben jelentette be visszavonulását. Hát bizony-bizony nagyon sok minden történt vele ez alatt a jó bő fél évszázad alatt. Lesz miről beszélgetnie kollégámmal, Szabó Kristóffal, aki itt a Cegléd Rádió stúdiójában kérdezte a jeles sportembert. Következzék most ez a beszélgetés.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Több mint egy fél évszázad edzősködés után bejelentette visszavonulását Cigány Károly, viszont nem csak egy fél évszázadnyi, több mint fél évszázadnyi edzősködés van a maga háta mögött, hanem közel 70 év uszodában eltöltött időszak. Hogy ismerkedett meg a sporttal?
3: Hát nagyon régen volt, de azért emlékszem rá kristálytisztán, mert olyan szerencsém volt, hogy családi barátunk, hogy édesapám barátja volt a híres vízilabda família, a Konrád szülők, most apám meg az ő apja, ő apjuk, barátok voltak, és egyszer meglátott a Sanyi bácsi, és azt mondta, hogy na, ez a gyerek is jön lassan. Még akkor egész 8-9 éves voltam. És egyszer úgy adódott, hogy volt rá lehetőség, és akkor kivittek az uszodába. Körülbelül 9 éves lehettem. És a világ legjobb úszójegyzőjénél tanultam úszni is, megtanultam a szakmát is. De hát abban az időszakban, és utána se nagyon volt hozzá hasonló, tehát nem Szécsi vagy ilyesmi, hanem Litomeriszki Mária, Széke Éva, olimpiai bajnok úszók voltak. Szécsi sose volt, nem is tudott úszni, csak úgy mondom. Amikor úsztam addig a Sáros Imre bácsi, ő a világ leghíresebb úszóedzője volt, és volt, aki dirigálta a szakmai munkát, és egy-két évet majdnem két évet úsztam, aztán egy nagyon hideg téli napon nem mentem be a úszóedzésre a Szőnyi után, és akkor találkoztam Sanyi bácsival, és elrendeztük a dolgot, illetve ő elrendezett engem, visszavitt a vízilabdás edzésre, és azóta vízilabdáztam. Tehát így lettem vízilabdás, de hát ezért még rengeteget kellett dolgozni. Hát az első időszakban régen úgy volt, hogy minden korosztály, a felnőttig bezárólag együtt kezdtek edzeni. Volt ifi csapat, 5. Ifi 1-2-3, 5, meg ilyenek. Most minden korosztálynak megvan a maga neve, zsedlő, ifi gyerek, bébi, meg hát bármi, tehát megvan a neve.
2: Gyakorlatilag U7-től gyakorlatilag a felnőttig már szinte minden van. Manapság, és nem csak a vízilabdában, hanem ugye minden szinte minden van, sportban.
3: Igen. Hát így van ez a jövő, és ez már most van jelen. Úgyhogy én elkezdtem vízilabdát, és hát ott is maramázista voltam, mert a világ legjobb vízilabda edzőjéhez kerültem. A Patyi Gyuri bácsi volt a nevelőedzőnk, tehát én őt számolom a nevelőedzőmnek, mert ő emberileg is sokkal közelebb került hozzám, és a másik.
2: Bocsánat, csak engedje meg egy gondolatot, hogy viszont pont az úszásban, meg a vízilabdában, de az úszássportban az a kifejezés, hogy nevelőedző, az egy nagyon fontos kifejezés, ellentétben, mint úgy sok másik sportban, mint egy fociban, ott nem annyira falsúlyos egy fiatalkori edző, viszont maga az úszásnál, amikor az alapokat sajátítja el az ember, ott nagyon fontos, tehát egyébként ezért is, és majd később ki is.
3: Semmi gond, a legfontosabb az a számomra is az egész edzői munkám ideje alatt, ha láttam egy olyan gyereket, aki nem nálam tanult meg úszni, vagy ilyesmi, de hozzám került vízilabdázni, akkor az első az volt, hogy megnéztem, hogy milyen a stílusa. Végig minden úszásnál, és amit lehetett, elkezdtük kijavítani. Mert ha már rosszul tanultam, meg baromi nehéz kijavítani, de még lehet gyerekkortól fölfele, úgy kell, így van a lábtempóval, így van minden, de tényleg így van, a legfontosabb az alap, és hogyha jók az alapok, akkor nincsen semmi. Én azokból az alapokból éltem, amit a Székely Évától, Lita Mlécki Máriától mai napig úgy tartom a kezem, ahogy amikor a parton vagyok, mint amit Mária néni mutatta, hogy hosszan előre, vagy akármi. És a vízilabdánál meg hát a Fagyi Gyuri bácsi egy testnevelő tanár volt, a Kazinczy utcai, ne kérdezz, hanyadik kerület, Kazinczy utcai általános iskola, arról híres, hogy onnan jött a Faragó Tamás is, tőle, a Patyi Gyuri bácsitól jött, a Méri Esztére, annak idején. És Gyuri bácsi ott volt testnevelő tanár, és nálunk vízilabda edző. Egy nagyon remek ember, nem régen volt meg Kanadában. És, de már majdnem 100 éves volt. Hát nagyon. Az egész szakosztályt már akkor a Laki Károly, a Laki Karcsi bácsi, nekem mindig Karcsi bácsi volt, ő veszette. Ő volt a felnőtt edző, ifi edző, edző edző, és amellett válogatott szövetségi kapitány. De vele vett a válogatott olimpiai bajnok Tokióban, amikor a biztos hallottál róla, akkor a Dömötörre kiabált a speaker, hogy lőj, Dömötör, lőj, Dömötör, lőj, Dömötör.
4: Egyébként így most már megvan valami,
3: de... Bejtette ahhoz, hogy a rúgulat, de... Na, szóval annak a csapatnak ő volt, és sokáig volt válogatott kapitány. A BVSZ-ben 1966-ig volt, és utána... Mire? Na, bonyolult a dolog. 66-ban érettségiztem, és... Érettségi után abban az időben elég hamar el lehetett menni katonának. És miután meginvitált a budapesti Honvéd Brandi Jenő mesteredő olimpiai bajnok, hogy gyere át Karcsikán. És mondta, hogy nem akarok átmenni, mert én a BVSZ-ben öltem, meg onnan kaptam minden, meg azt mondta, de gyere át, mert ha nem jössz át, elintézem, hogy soha az életben ne legyen belőled vízilabdás. Ezt így a szemembe, egy 18 éves, alig 18 éves gyereknek úgy belemondta. És bennem valami csak azért is, hogy nem. De az első ember, akivel beszéltem erről a témáról, pontosan ez a Patyi Gyuri bácsi volt, a Lakival is, de a Laki el volt foglalva a magyar bajnok felnőtt csapattal, mindenféle BL meccsek, ez az, és akkor nem volt ilyen, de ő is odaállt mellém, és az akkori BVSZ vezetőség, ahol az elnök helyettes, a Európa bajnok, világbajnok, Bercik Zoli pingpongos, szóval nagyon jó sportos volt, hogy hívják. Úgyhogy nem mentem át a Honvédba. Gyuri bácsi azt mondta nekem, hogy lehet, hogy meg fogod bánni, de a végén nem. Ezt mondta, a végén nem. Nem azt mondta, hogy ne menjek át, azt mondta, hogy te döntsél, de nem mentem át.
4: A lényeg, hogy vízilabdázó lett magával, úgyhogy nem lett igaza.
3: Hát jó, de elég nyakatekert volt, mert ahogy ők elmentek megselejtezőre Genovába, én meg megkaptam a behívót. És még október, vagy november 23-án, 24-én előtte két nappal jöttek haza, éppen csak találkoztam vele, na mindegy. És azt már nem tudtak csinálni semmit, mert nem engedték. Nagyon erős volt a HM-on, a Honvédelmi Minisztériumon. Úgyhogy nagy tanizsán ébredtem föl, ahol se vízilabda, se semmi. Zuhanyban volt csak víz, de az is úgy, hogy így húzták.
4: Abban meg elég nehéz lehet úszni.
3: És onnantól kezdve igyekeztem azt, amit kell csinálni, jól csinálni ott is. Készültem a TF-re, meg a tornatermekbe, meg hát egyszerűen hát, muszáj volt rendes katonának lenni, meg különben nagyon szívatták az ember. Na, így kezdődött, hogy volt egy áthelyezés egy év után Szentesre, és Szentesen van vízilabda. És a Szentesen játszott egy-két olyan barátom, akivel utána ifjúsági válogatottal együtt voltunk edzőtáborban, Egerben, meg ilyeneken, és összebarátkoztunk. Tudtam, hogy ez van, és megpróbáltam elintézni, hogy oda kerüljek. De hát ez nem olyan egyszerű. de azért nagy nehezen sikerült a második év, tehát 66. november 24-én vonultam be, és 68. október 22-én szereltem le Csabarhé után. De úgyhogy az utolsó évet egy szezont játszottam, és innentől kezdve már megszakítás nélkül hazajöttünk, és a leszerelés után azonnal jelentkeztem a BVSZ-be, és onnantól kezdve ment. 1970-ben a akkori utánpótlás vezető edző, meg felnőtt edző is lett, Babarczi Roli bácsi. Később ő lett a mentorom, úgy igazából azt mondta, hogy te a TF-re készülsz. Igen, mondom, igen. Jó. És edző akarsz, nem? Igen. Jó, akkor van itt egy csapat, és akkor a tiéd. Mert ugye már nem, de így. Egy
4: utánpótlás csapat volt.
3: Utánpótlás, az 1957-es születésű csapat volt, ahonnan azért kijött egy-két válogatott, meg olyan edző, mint a Kovács Pista, aki a Újpestnek, most a Szolnoknak a szakmai igazgatója. Talán emberek is, kiváló emberek jöttek ki. Szóval velük kezdtem, és mindjárt vagy a bajnokságot is nyertünk, úgyhogy a KS-t vertük, de már a következő évben Roli bácsi a felnőtt csapatot vette át, ott, ahol én is játszottam, úgyhogy az én edzőm lett, a kollégám lett, és én megkaptam az ifit. És attól kezdve 11 éve keresztül a BVSZ-t hátra lévő, amíg játszottam, addig végig az ifi csapat edzője voltam, így olyan kivételes helyzetben, hogy a játékosaim, akik kiöregedtek, ez alatt a 11-hoz, mind jöttek, próbáltak bekerülni a felnőtt csapatba.
4: És önt kellett volna kiszorítani, gondolom. Van, akkor... Hát csak akkor nem biztos, hogy sikerült.
3: De pontosan így volt például a Kovács Pisti, mert meg még egy pár védője a játékosa, de a Kovács azért ment át az Újpestbe, mert azt mondta, hogy hát Karcsi, hát mellé se férek be. Azt mondja, hát nem, mindegy, így volt. Na, közismertem az egyik legkeményebbek voltam, amellett a egyik legjobb. És hát ilyen történelmi dolgok fűződnek a nevemhez, amit már rég elfelejtett a szakma is. Csak az öregek, akik még én azok, hogy például én fogtam először előről a centert. Mert olyan erős, hatalmas centerek voltak, mint Bócsik Dén, és Szívós Pista, hát Csapó Gábor, ilyenek voltak, és hát nagyon nehéz volt a bementém mögé, pláne az én alkatom, olyan egy 183 centi varamálló alkat vagyok, azt gondolom, nem egy, hogy hívják. Úgyhogy megtanultam előről fogni, pont a Konrád Sanyin, a Konrád egy Sándoron, ő a OSZ-nek a BVSZ-ből, a bajnokság után elment az OSZ-be, és ott fejezte be a játékos pályafutását, és ő 86 éves most, és még praktizáló orvos. Hát még most is, és nagyon sportosan. Szóval ilyen életem így kezdődött, és egészen 1981-ben magyar bajnoki bronzéremmel hagytam abba a vízilabdát, 34 éves korom.
4: És utána került közvetlen Ceglédre.
3: Éveken keresztül a Meggyőri révén megkerestek engem a BVSZ-be, hogy hát az ifi csapathoz. Vagy jöjjön már a Cegléd télen, amikor nem tud edzeni, felnőttem, két kapuzni legalább egy héten egyszer vagy kétszer.

0: kockás kiutalás, ami marha nagy dolog volt. Én fizettem az árát, de akkor is nagy dolog volt, mert akkor az volt a legnagyobb borderő. Úgyhogy abba hagytam a játékot, és volt két lehetőségem. Vagy ott maradok a BVSZ-be, maradok ifjedző, vagy éppen a Gyarmati Dezső mellett beszélgettünk erről a témáról másodedzőnek, tehát ő el tudott képzelni egy gyarmati cigány edzőpárost, de én nem igazán. Én nem ilyen közös dolgok, én nem. Meg a Dezsőt különben sem szerettem, mert elég sokáig volt kapitány, és háromszor hívott meg a válogatottba játékosként, de mindig sérült voltam. És gyakran sérültünk meg, mert olyan baromi melót végzett. Most is olyan melót végeznek a sportolók, hogy elképesztő, csoda, hogy bírják. De most azért már fejlettebb az orvos, tudomány, meg az...
1: Hamarabb regenerálódnak a játékosok.
0: Az is benne van, hogy hamarabb. Igen, az is benne van. Meg csomó eszköz van hozzá, szer van hozzá, táplálékkiegészítő van hozzá, minden van hozzá. Csak egy dolgot felejtenek el, ami én nekem mindig a bögyönben volt. A legjobb az a pihenés, és nem az olyan terrelés, mint amit most az egyik ceglédi vízilabdás, ott van a válogatott keretnél, nem a felnőttél is volt már, de van, amikor decemberben volt egy 10 napos edzőtábor, vagy nem tudom hány napos edzőtábor, felnőtt válogatott keretnél, de csak 17 éves, 16 éves. Tehát nem, csak azért, mert balkatás. És úgy meghajtották, hogy az első fél éve nem tudott ebben az évben játszani. Most kezd el játszogatni, de kint volt a korosztályos EB-n, de alig játszott, mert még fél. Hát fél, akkor is itt megy a válla megint.
1: Persze.
0: Fél mindentől. Fél.
1: Főleg egy sérülésre rásérülni, hogy bármi az akar, akár egy karrierben mehet.
0: Nagyon durva, igen.
1: De ha már EB, akkor és ceglédi kézilabda, vízilabda. Majdnem. Szóval azért nem mehetünk el amellett, hogy több ceglédi olimpiai érmes például önedzett még gyerekkorában, vagy nevelőedzője volt, valamint ugye a lánya személyében egy olimpiai. Mert most megint összekevertem, Európa bajnok, vízilabdázó.
0: Tehát azért,
1: hogy milyen érzés volt, hogy milyen élmény volt a későbbi nagy tehetségeket edzeni fiatalkorukban.
0: Ez érdekes kérdés, mert én ezeket a gyerekeket az előkészítő csoportban szülők hozták, hogy tanítson megúszni. Vízilabdás előkészítő csoportban, mert nem én, a Jansik Szilárdot együtt hozta az apja, a Jansik Dáviddal. Dávid már ide járt egy éve, amikor a Szilárd lejött, egy ilyen kis vékonyka gyerek volt, és volt a 6 éves. Mindegyiket én tanítottam megúszni, azokat is. A Pásztor Matyi, aki most itt a vezetőedző, vagy nem tudom milyen titulusa van, de itt van, már abba hagytam, az a vélvonalban játékot. Pásztor Matyinak egy súlyos betegség. Nem tudott menni, mindenféle korrekciós műtét után hozta le az édesapja hozzám, aki kézilabdás volt, és az utcában. Szóval ez nem úgy ment, hogy megtanított, valahol megtanult úszni, és tehetségesnek bizonyult, nem. Itt tanult meg úszni, így bizonyult. Átestek egy bizonyos szűrőn, aki nem ide való volt, akár emberileg, akár nem volt tehetség. De még ott is voltak kivételes emberek, olyanok, akiknek olyan szorgalmuk volt, olyan győzni akarás volt benne, olyan valamit, hogy azt nem mondta az ember, hogy na jó van, hát erről test, vagy valamit, soha egy gyereket nem küldtem el, hanem azt mondtam, hogy majd az élet meg, vagy lemorzsolódik, ezt úgy hívtam én hátul a szakmában, hogy természetes fluktuáció. Mert valahogy mindig van elhullás, mindig van.
1: Vagy és sokszor nem is mindig a legtehetségesebbek lesznek a legsikeresebbek.
0: Ezek, akiket te említettél, a két Jansik, a Bóbisék, a Pataki Gergő, akinek a nevét nem említetted, de ő még játszik a felnőttbe, 83-as születésű. Ő az első

0: ceglédi vízilabdás, amelyik valamilyen érmet nyert. És nem is akármilyet, mert 2002-ben ő ifjúsági Európa bajnok lett. Utána ő kikerült abból az ifi csapatból, és utána jött, akkor jött a fiam, és én ő is Európa bajnoki ezüstérmes lett, akkor junior világbajnoki ezüstérmes, ott voltam Nápolyban, a későbbi válogatott Gerince Osnyánc, meg ilyesmi játszott, Varga Dumi, Varga Dani, szóval nagyon jó játékosok között játszott. Csak ő is alkatilag nem volt olyan nagy. De nem ez az érdekes, hanem a kérdésedre van. Jó érzés látni, hogy az egyik nap még csak ennyit tud, a másik nap meg. Én arról voltam, hogy arra vagyok híres, és én magammal szemben is azt tartom, hogy először az edzőnek az a dolga, hogy ismereteket adjon át. Olyan ismereteket, amiket ő nem. És utána jön, hogy gyakoroltassa is. Akár tetszik, akár nem. Ha bárminek a terére megy, az úszásnak, vagy bárminek. Ismeret jártassnak. És utána annyit gyakoroltatod, ameddig készség szintjén nem tud majd passzolni, mint ahogy gyaglogolni tudunk, meg minden. Tudunk. És öröm nézni, amikor például beültem az autóba, és mentem edzőtábort tartani Egerbe, a 95-ös válogatott, Zalánki Gergő, meg ilyenek voltak. 5 évig voltam az edzőjük a válogatottnak, de ez csak egy nyáron egy tábor volt, meg egy hónapban egy edzés, és valahol a sportuszodában, de ez nem volt, nem volt egy komoly szakmai dolog. De mentem edzés, az utolsó pillanatban fölhívott a Janszik Pista, a Janszik Dávid, meg a Szilinek a apukája, hogy Gálcsikám, vidd már el a Szilit is. Nem mondom, tudtam, hogy ő 84-es. Igen.
1: 94-es.
0: 94-es. De akartam mondani, hogy jól mondani, 10 év van között. Igen. 94-es a Szili, 92-es a Dodó, és 95-ösök voltak az én válogatott gyerekeim, tehát nem én hozzám jött, hanem a Petyász Kepidor, akinek az edzője voltam a BVSC-be, és ő volt a válogatott edzője. És együtt én vittem el a Szilit, és hoztam haza Egerből 2 hét után, az edzőtábor után. És minden nap, reggeltől estig együtt. És így volt ez majdnem mindegyikkel, és eljutottak egy olyan szintig, mi itt Cegléden, amikor már felfigyeltek rájuk a nagy egyesületek. Hát semmi baj nincs vele. Semmi baj nincsen.
1: Sőt, ez az életrendje, előbb-utóbb
0: pontosan.
1: Szintet kell lépni, és utána jön a válogatott.
0: Az a koncepciónk, hogy ha van egy tehetséges gyerek, akkor nem csak egyengetjük az útját, hanem segítünk neki csapatot választani, vagy akár
1: karriert építeni, stb.
0: A mostani fiatal edzői garnitúra meg sokkal közelebb van ez a dologhoz, mert a hasonló korú már nem játszó vízilabdások majdnem mind a parton vannak, tehát valamilyen formában segítik a magyar vízilabdát. Egyébként visszatérve, ez baromi jó érzés. A saját kislányommal nem akarok foglalkozni, de most az unokám ugyanolyan, az ő kislánya 2 éves, és ugyanolyan, mint amikor a Dodó 2 éves korában beugrott utánam a nagymedencébe, oda úszott rendesen, már tudott úszni, mert 1,5 éves korától együtt volt van. Az összes olyan játékos, aki akarta valamire vinni, az mind vitte is. És ahhoz elmondom, én kevés lettem volna, vagy a kollégáim, akik később följebb kerültek. Kevesebb lettünk volna. Ahhoz kell gyerek, kell az alany, aki mindig azt mondtam, a szülői értekezleten is, meg a edzői, illetve a csapat megbeszéléseken is, hogy gyerekek, ne gyere le úgy az uszodába, hogy nincs valami terved magaddal. És ha van, akkor mondd meg, akár mindenki előtt, akár külön. Mondd meg, hogy te ne szégyeld azt mondani, hogy fel akarsz kerülni a márványtáblára, ne szégyeld. Mondjad. Azért, mert akkor tudok segíteni, mert én tudom az utat, te meg itt vagy. Dolgozunk, ameddig lehet. Ezt fölrakom az útra, és igen. Aki felnőtt játékos, annak még eljár. Dolgozik, ugye oda minden tanul.
1: Családja egyetem, van, családja, gyereket
0: neve. Mindene van is, és mégis csinálja, és ott
1: hát
0: van.
1: Végül is a végére, akik igazán sikeresek lesznek, ők dedikált játékosok, és ők tényleg mindenen keresztül mennek. Cigány Károly, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és köszönjük szerintem az egész magyar sport nevében, hogy ennyi tehetséggel tudta Magyarországot bővíteni, és szeretnénk, hogy élvezze visszavonulása minden pillanatát. Viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Köszönöm szépen, most már.

Kedves hallgatók, eddig tartott a keddesti beszélgetős műsor, még egy dalocska idefér, a Visszapillantó című dal Molnár Tamástól és Majkától. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá holnap is, akkor is igyekszem majd érdekes, izgalmas, aktuális témákkal jönni, ugyanígy 6 és 8 óra között este. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a 92.5-ön, és találkozzunk holnap is. Viszont hallásra!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglédrádió.hu-ra, és van persze egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglédrádió, ide is jöhetnek az üzenetek, de leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni, mint ahogy már rengeteg érkezett is ebben a témában, mert hogy a témánkat, amit már hallhattak, nem először vesszük elő. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezzel a témával egyszer már foglalkoztunk korábban, és maradtak bent üzeneteink, szóval velük kezdjük, aztán pedig, hogyha érkeznek újak, természetesen mindenki sorra fog kerülni, úgyhogy nyugodtan küldjék el, ha van ilyen sztoriuk. De ahogy mondtam, jönnek a régi üzenetek, amik az előző adás alatt bennmaradtak, Eszterrel kezdünk. A Malomtó szélen még kisgyerekként elég sokat jártam a nagymamámmal sétálni. Elég sokat vigyázott rám, és ez volt a kedvenc helyünk. Mi most a közelben lakunk, szóval a lányommal én is gyakran mászkálok arra. A nagyanyám közben 2019-ben 100 évesen meghalt. A kis csaj olyan másfél éves lehetett, amikor egyszer pont ott voltunk, eszembe jutott a nagyanyám, és így félhangosan megkérdeztem, hogy mama, vajon merre vagy most? Abban a pillanatban a lányom kobra sebesen megpördült, és a kezével kimutatott az út széle felé. Nem volt ott egyébként semmi, csak bokrok. Hát ez azért érdekes sztori, igen. Mint hogyha érezte vagy hallotta volna, vagy esetleg a nagymamád is ott lett volna lélekben veletek valahol, amit a kislányod érzett. Érdekes sztori, és tényleg meglepő dolog egy kisgyerektől. Lili a következő. Gyerektáborban voltam kisegítő, ennek majd egy évtizede. Cuki, szőke, hajú, kékszemű, kb. 6 éves forma kiscsaj odajött hozzám, átölelt, utána elkezdte suttogva, mosolyogva mondani, hogy megölelni nagyon jó, de megölni azt nem szabad. Szerette egyébként a szójátékokat, valószínűleg innen jöhetett ez is neki. Egyébként ez egy fontos szabály. Megölelni jó, megölni nem szabad. Ezt szerintem tegyük el magunknak, akár egy életre. Itt van Gábor üzenete, a 7 éves fiamnak magyaráztam az ősrobbanást, hogy ott a kezdetén a nagy forróságtól felrobbant. Kis idő múlva megszólal, apa tévedsz, mert az a hidegtől robbant fel. Azt hittem, hogy milyen marhaságokat beszél, de később utána néztem, komoly elméletek vannak a hideg ősrobbanással kapcsolatban is. Bizonyám, lehet, hogy a gyerek ösztönből jobban tudja az ilyen dolgokat, mint a szülő, nem lehet tudni. Lehet, hogy ezzel kijelölt el a pályáját, a jövőjét és fizikával vagy ilyesmivel fog foglalkozni. Ki tudja. Hajni írja, hogy lányom mondta, finom volt az ebéd. Majdnem olyan finom, mint az oviban. Hát igen, egyébként sokan úgy vagyunk vele, én is mindig szerettem a menzás kaját, nem mindegyiket persze, de amúgy nem volt vele bajom, és akár ez dicséretnek is mondható, mert nekem van egy-két olyan étel gyerekkoromból, amit hogyha valaki úgy készít el, mint ahogy óvodában volt, az ilyen emlékeket hoz elő, és tök jól tud esni, úgyhogy végül, és ez szerintem tényleg dicséret. Végül nézzük Zsófi üzenetét ebből a blogból. Kisfiú a parkban az anyjával kutyákat számolt. Ránézett a sárpely kutyámra, majd vissza az anyjára, és azt mondta, találtam egy dagadtat is. Hát igen, nem látott még sárpely kutyát, aztán így nehéz, de tényleg, hát ő kicsit, mint hogyha túl lenne méretezve a bőrük ahhoz képest, mint ami valójában rájuk való lenne. Minden esetre köszönjük szépen az eddig üzeneteket, van még bennmaradt üzenetünk, de hogyha újat küldene, akkor megteheti a 0635-92-95-ön. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Cegléd hangja mai kérdése, néhány zene után jövünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát senki ne lepődjön meg, ha esetleg ismerős lehet. Viszont azt garantálom, hogy új válaszok hangoznak el ebben a második adásban. És még vannak olyanok, amiket az első alatt írtak nekünk a kedves hallgatók, és nem kerültek sorra. Nos, ezekkel megyünk tovább így az elején. Judit írja nekünk, hogy az én lányom a születését, konkrétabban a születés élményét mesélte el kb. 3 évesen, hogy pontosan mit mondott, arra már nem emlékszem, de egyértelműen utalt a császárra, és hogy nem volt neki jó élmény. Egyébként igen, azt mondják, a császár az megterhelő tud lenni, hát mind a két fajta szülés megterhelő tud lenni a gyereknek, de az nagyon ritka, hogy bármilyen emléke legyen róla. Az meg külön érdekes, hogy mesél is erről a dologról. Van egy hasonló üzenet Anitától. Az én lányom 2-3 éves kora körül mondta, hogy emlékszik rá, hogy egy kígyóval játszott a hasamban. Gondolom, hogy a köldökzsinór lehetett a kígyó. Na ez is nagyon érdekes, hogy egyébként tényleg az agynak a fejlődése az nagyon nagy rejtély ekkora korban, de miért ne lehetne emléke valakinek, csak hát ugye sokáig nem tudja átadni, aztán meg lehet, hogy addigra elfelejti, amikor ki tudná fejezni magát, de nem biztos, hogy mindenkinél így van, ez tök érdekes. Lali azt írja nekünk, én anyámat akasztottam ki, mikor az éjszaka közepén átmentem hozzájuk, hogy egy nyúl jelmezes ember figyel engem. Akkor is láttam, ha lehúnytam a szememet, és követett át a szüleim szobájába is. Nem kapkodott, megfontolt volt, sosem volt semmilyen képzeletbeli barátom, jól tudtam, hogy nem kellene ott lennie. Az igen. Nem lehet, hogy a Donnie Darko című filmet láttad esetleg, és onnan jött valami rémkép, vagy ilyesmi, mert abban van egy nyúl jelmezes fickó, és nem is túl barátságos. Úgyhogy azon nem lepődnék meg, hogyha az traumatizálja a gyereket egy életre. Viszont ez tényleg érdekes sztori, és ezek szerint neked sincsen magyarázatod. Titi üzenete jön, 5-6 éves gyerek, sose találkoztam vele előtte, apám párjának a gyerekének az unokatesója volt, aztán amikor átment ő is, akkor ő is ott volt. Értem. Mivel nem nagyon tudtam, mit kezdjek a szituációval, eleinte csak távolról néztem, mik történnek, aztán odajött és érzelemmentes arccal rám nézett, mélyen a szemembe, azt mondta, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Majd játszott tovább, én meg azt se tudom, mi volt ez. Innentől kezdve tényleg távolságtartóbb voltam a gyerekkel. Hát nem csodálkozom, ez milyen megszólalás egyébként. Azt mondja, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Ezt 5-6 évesen, az nagyon durva, mi lehetett annak a gyermeknek a fejében. Minden esetre ez egy meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott a kedves hallgató, és nagyon köszönjük, hogy megírta. Jó, nézzünk még egyet. René írja, hogy rám nézett a lányom, kb. 3 éves lehetett, majd azt mondta, köszönöm, hogy megtartottál. Hát ez amúgy cuki nagyon, nem? Hálás érte, és gyakorlatilag ebben is van valami misztikus, vagy nem is tudom, olyan kicsit hidegrázós, de minden esetre köszönjük szépen. Hogyha volt ilyen sztoria önnek is, mármint meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, elküldheti a 0635-92-92-5-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, és hamarosan már az új üzenetekkel folytatódik a Ceglit hangja.
1: Információk első kézből. Ceglit Rádió, a közös ismerős.

0: gyerekszáj, avagy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? 0635 92 95 az SMS számunk. Hogyha van ilyen sztoria és van kedve, küldje el nekünk. Még mindig van egy-két régebbi üzenetünk, de most már rengeteg új is van, úgyhogy ne lepődjünk meg, második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, korábban már hallották, de most egészen új válaszok érkeznek. Azt írja nekünk Kinga, hogy Erik, fiam, észrevette, hogy kibújt az egyik foga. Anya, konfliktus van a számban. Egyébként ez teljesen jogos. Egy nagyon szofisztikált megfogalmazás annak, hogy mi is történik ott. Konfliktus van a számban. Köszönjük szépen. Itt van Orsi üzenete. Kár, hogy nem te vagy az anyukám, mert te olyan szép vagy. Mondta nekem egy kis srác, az anyukája mellettünk ült. Ó, hát igazából... Ez azért furcsa lehetett anyukának is, de hát a gyerekszáj ilyen. Van egy hasonló egyébként Anett-től. Amikor 7-8 éves koromban mentünk vendégségbe távoli rokonokhoz, akiket én még nem ismertem, nagyon megkedveltem ott apukám unokatestvérének a feleségét. Elkezdtem sírni, hogy nem akarok hazamenni, itt akarok maradni XY nénivel. Ő felajánlotta, hogy aludjak náluk egy napot, de anyukám nem engedte. Erre én még jobban szomorú lettem, és már azért sírtam, hogy nem XY néni az anyukám. Szegény anyukámat ezzel nagyon elszomorítottam, legalább 2 hétig fújtam, hogy nekem XY néni kell. Hát igen, ez nagyon rossz, és ráadásul ilyenkor a gyerek nem érti még meg azt, hogy mennyire meg tudja bántani anyukáját, főleg akkor, hogyha ezt sokszor elmondja, és ragaszkodik hozzá, és hát ugye nem lehet ezen változtatni. Úgyhogy igen, hát sajnálom, szomorú sztori, de remélem anyukád már megbékült. Azt írja nekünk Bogi, hogy anno egy görög sziget felé hajózva beszélgetett velem egy akkor 10 év körüli srác. Kérdezte, hogy van-e valaki, mert ő szívesen írna nekem üzeneteket, mire mondtam, hogy szerintem így ez baromira nem oké, túl kicsi vagy még ehhez. Félbeszakított, hogy igazából nem is érdekli a magyarázkodás, mert jobban belegondolva úgyis előbb halok meg, mint ő. Én akkor kb. 17 voltam. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, van önbizalom, az biztos. Úgyhogy, és hogyha mikor érezte, hogy rezeg a léc, akkor rögtön volt kis kifogása, úgyhogy végig még lehet, hogy te érezted magad rosszul, hogy nem jött össze ez a parti. Már egy új üzenet, amit ma kaptunk, Réka írja nekünk, hogy nekem a lányom mondta egyszer ovis korában, hogy régen egy hajón énekelt nagy sarkú cipőben. Amúgy el is hiszem, mert elég nagy díva. Ez is nagyon üzenet, köszönjük szépen. Nézzünk akkor még egyet az újak közül, ami szintén hajós, úgy látom. Igen, Saci azt írja, hogy mi egy tavon hajóztunk, és középen az ülések egymásnak háttal voltak kialakítva, szóval a kettő közötti részre lehetett könyökölni, pakolni. Rákönyököltem, majd éreztem valami furcsát a karomon, de kellemes volt, egy kislány simogatta a karom, miközben úgy nézett rám, mint valami félistenre. Borzasztóan meglepődtem, kedves volt tőle, de nagyon furcsa, másrészt lefutott előttem az életem. Hát ez szép, ez szép. Meglepő dolog az ilyen, igen, és nem is tudjuk, hogy lehet erre reagálni. Ugye van egy olyan dolog bennünk, hogy hát ez valaki másnak a gyereke, és nem akarunk semmiféleképpen sértőek vagy bántóak lenni, de közben meg jól esik a gesztus, és gyereket sem akarjuk megbántani, szóval ezeket így valahogy kezelni kell, de erre nincsen rendes, nem tudom, etikett, úgyhogy nagyon nehéz az ilyen helyzetből kimászni, de minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és hogyha van önnek is hasonló, elküldheti a 0635 92 95 95-re. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Jöjjön egy olyan blokk, kedves hallgatók, amikor név nélküli üzeneteket olvasok be, persze arra kérdésre érkeztek ezek válaszként, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Jöjjön az első, barátnőm 2 éves unokahúgam megölelte őt, aztán halkan a fülébe mondta, hogy remélem nem haragszol, hogy ebben az életben nem te vagy az anyukám. A kislány anyukája nem spiri, úgyhogy nem hallhatott sehonnan előző életekről előtte. Ez azért meglepő, igen. Aztán én a tesómat rögtettem meg, nagyon 6 évesen, fogocskáztunk, és azt mondtam neki, hogy az utolsó egy ló pikula, mondjuk így. Amikor megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ez mit jelent, akkor azt válaszoltam neki, hogy nem tudom, XY mondta az oviban. Egyébként én erre az esetre nem emlékszem, tesóm mesélte, családi legenda. Hát igen, nem ló pikulát írt, annyit elmondanék, de gyerek szája, és akkor ez elhangzott ebben a beszélgetésben. Van még egy név nélküli üzenetünk, anya, mögöttem mindig áll valaki, ezért félek a sötétben. Hát ez azért para. Én is meg lennék illetődve, hogyha ilyennel fogadna a gyerek. Nem csodálkozok, hogy fél. Van még egy név nélküli üzenetünk, előttem áll a szomszéd 2 éves gyereke, játékfegyverrel a kezében. Az apja elfelejtett valamit lehozni a padlásra, így ketten maradtunk a szobában. Mondom, milyen szép nagy fegyvered van. Erre nagyon zordra váltott az arca, és azt mondja, ha láttad volna nekem, milyen komoly fegyvereim voltak. Majd újra kisimult az arca, és újra gyerek volt. Én nem hiszek a reinkarnációban, de ez azért ledöbbentett. Hát amúgy ez tényleg fura lehetett, igen. Nem csodálkozom. Tele vagyunk már ilyen paranormális történetekkel, úgyhogy köszönjük szépen. És most vissza azokhoz a hallgatókhoz, akik névvel együtt küldtek üzenetet. Miki írja, kisebb lányom, amikor 4 éves volt, ilyen szöveget nyomott le. Apa, én ezt unom. Kérdem, mit? Hát ezt az egészet, ez nem a valóság, fel akarok ébredni. Mondom, miről beszélsz, ébren vagy, és ez a valóság? Nem, ez nem igazi, és tényleg felébrednék már, mert idegesítés, unalmas. Lehet, hogy filozófus lesz, vagy forgatókönyvíró. Azért ez is komoly, nem tudom, hogy milyen érzékelések ezek, vagy honnan jönnek, de mi pontosan erre voltunk kíváncsiak, meglepő dolgok gyerekek szájából. Ilyet küldött nekünk Zoli is, tőlem megkérdezte ismerősöm kislánya, hogy mennyi bogyót kakilok, és hozzátette, én 6-ot. Ezt is megtudtuk, és tulajdonképpen, hát ezt nagyon nehéz megállapítani egyébként, de elgondolkodható kérdés. Niki pedig azt írja, ez is hidegrázó szerintem, barátnőm kislánya megkérdezte, hogy van egy gyermekem, mikor mondtam neki, hogy nincs, teljesen ledöbbent, majd közölte, hogy mindegy is, de majd ha megszületik, ő lesz a nővére. Mindezt 2 nappal az abortuszom előtt. Na hát ez is nagyon durva, hogy milyen beleérzési képessége van a gyerekeknek, és mikor találnak be egy-egy ilyen dologgal. Minden esetre köszönjük a választ, és kedves hallgatók, figyelem a következő órában is, ez lesz a kérdésünk. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Ceglit hangja a második órával.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ára téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Az SMS számunk 0635-925-925-ös, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglédrádió.hu, és már egy jól ismerős kérdéssel kezdtük meg az első órát. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Korábban már foglalkoztunk ezzel, úgyhogy a műsor első felében régi üzeneteket, bent maradt üzeneteket olvastam föl, de most már bőven az újakkal megyünk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor nyugodtan küldje el a 0635-925-925-re. Tehát itt is van Laci üzenete, engem ismerősem 3 éves kisfia pár napja küldött el, hogy menjek már el innen. Beszélgettem az anyjával, ő meg unta. Hát ez bizony ilyen gyerekeknél, én is emlékszem rengeteg szitura gyerekkoromból, hogy anyái felnőttes dolgokról beszélgetnek, és unalmas, és engem nem érdekel, és miért nem haladunk már, én is ilyenkor mondtam, hogy menjünk, vagy menjen el, aki éppen nálunk járt, mert hát velem kéne foglalkozni. Gyerekek voltunk, unokatesom velem egyidős lány, kérdezték kuzinom, mit kér karácsonyra. Én pedig tudtam, hogy kutyát szeretne, ezért rávágtam, hogy vibrátort. Azt hittem, egy kutyafajta. Ezt Erika küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet. Kata írja, hogy 2 éves lányom mondta lefekvés előtt, hogy nem fekszik az ágyába, mert szörnyek vannak a szobában. Mondtam neki, hogy szóljunk apának, hogy zavarja el őket, és akkor hip-hop eltűnnek. A válasz? Ezek a szörnyek nem félnek apától. Ilyen egyszerű, hát azért belegondolhatna a kedves szülő is, hogy ezek nem véletlenül szörnyek, nem ijednek meg bárkitől. Minden esetre volt válasz a gyermeknek. Luca azt küldte, hogy egyszer egy ismeretlen 3-4 éves fiú megkérte a kezem a boltban. Mondta, hogy pont ilyen feleséget szeretne. Na jó, de Luca, nem derült ki, hogy végül is igen mondtál, vagy mi lett a történet vége? A következő névtelen üzenet küldő azt írja, hogy fiam 4-5 éves lehetett, nővérével sokat hallgatta a pamkutya paródiákat, természetesen egy rendőri igazoltatásnál jutott eszébe idézni, te is csak azért vagy itt, hogy a pénzt szedd. Hát köpni nyelni nem tudtam. Betegváró influenza szezon, mindenki csendben várja, hogy sorra kerüljön, lányom szöszke hosszú hajú, totyogó tündér táncik el középen. Egyszer csak egy hatalmasat szellent, megáll, kiveszi a cumit, rám néz, majd jó hangosan megszólal. Pukisztam! Ide jössz? Megszagolod? Remek történet, kár, hogy név nem járt hozzá, mert kezet fognék a kedves hallgatóval. És akkor nézzünk még egyet. Dani írja nekünk, az egyik kedvencem nekem is. Szóval Dani írja, hogy nem nekem mondták, csak szem és fültanaja voltam, de best. 5 éves kisfiú játszik a homokozóban figurákkal, mikor az apja kérdezi. Mit játszol? Háborúzok. És ki áll nyerésre? Apa, megtanulhatnád már, háborúban csak vesztesek vannak. És mennyire igaza van a gyereknek, és na, ez a jó hozzáállás, 5 éves forma kisfiú, és már így látja a világot, szóval belőle még lehet valaki. Kedves hallgatók, továbbra is áll a kérdésünk, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Szerencsére elég sok üzenetünk van, de biztos, hogy bele fog férni, hogyha még elküldi. 0635-925-925-ös, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A Ceglét hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, bár úgyis föltehetnénk lassan, hogy paranormális jelenséget várunk, ami gyerekekhez köthető. Mindenféle érdekes sztorit hallottunk, és fogunk is még hallani. 0635 92 95 5-ös, még egyszer elmondom, hogy nem először foglalkozunk ezzel a témával. Bent maradt és új üzenetekkel megy tovább a második adás ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy lássuk az üzeneteket, Robi írja nekünk. Unokaöcsém lehetett vagy 8 hónapos, átmentünk hozzájuk beszélgetni, játszani. Beszélgettem az anyukával, és mondtam egy mondatot, amiben benne volt az a szó, hogy instabil. A 8 hónapos gyerek tisztán és érthetően elismételte utánam a szót, mi meg csak néztünk egymásra az anyjával, hiszen még csak gügyögni tudott a baba. Egyébként elég későn kezdett el beszélni, azt is viszonylag rosszul, sokáig logopédushoz járt. Az meglepő, hogyha tényleg így történt. Kimondta ezt a szót teljes, és nem is egy könnyű szó ráadásul. Minden esetre ez egy érdekes történet, és gyerek szájából érkezett ez a meglepő dolog is. Anett írja nekünk, hogy ismerős gyereke, évek óta mentek a sztorik, hogy szellemeket lát a lakásukban. Én abszolút szkeptikus vagyok, de azért kicsit para volt, amikor kicsit elbeszélgettem vele, kb. 4-5 éves lehetett akkor. Én mondtam neki, hogy szellemek nincsenek, erre majdnem lekiabált, hogy de, mert szokta hallani őket, ilyen hangot adnak, hogy zzzz. Elmesélte, hogy miket szokott látni, például, hogy a szekrényükben szokott látni egy véres kezet, csak néztem és pislogtam, mint hal a szatyorban. Egyébként egy időben ez a dolog odáig fajult, hogy már a saját szobájába sem mert bemenni, csak azután, hogy elhívtak egy szakembert, aki megállapította, hogy ott bizony egy átjáró van, amit aztán be is zárt. Hát ez megint csak elég para, és elég para normális. Itt van még Zsani üzenete, ez is nagyon durva lesz. A lakás, ahová költöztünk, egy szektás nénié volt, a falon fura emberábrázolások és krikszkrakszok voltak, csak fotókon láttuk, mikor odamentünk, már felül voltak meszelve. A kislányunk másfél éves volt, mikor egyik este nem tudta abbahagyni a gügyögést vagy egy órán át. Mikor behoztuk magunkhoz a szobába, mutatott az ajtó fölé, és torka szakadtából elkezdett 3-4 percig gurgulázva nevetni, de kb. Nem tudta abbahagyni. Elég para volt, a néni abban a szobában halt meg, mint kiderült, szintén később. Hát ez megint csak elég durva. Vissza a normál világba és a vicces sztorikhoz, itt van Edith üzenete. Kitörölhetem a feneked? A párom 5 éves kislánya tette fel ezt a kérdést nekem. Egyébként ez olyan dolog, hogy biztos, hogy nagyon belsőséges kapcsolat alakulnak ki az ember és a párja gyereke között, de azt hiszem, hogy itt a nemleges válasz a helyes. Két gyerekünk van, amikor kicsik voltak, a legdurvább élmény az volt, hogy jellemzően 1-2 éves korukig, amikor szembe ülsz velük, esznek, vagy gagyognak, vagy beszélgetnek. Csak nem veled, hanem elnéznek a vállad mellett, a mennyezetre, a sarokba, na az hú. Hát igen, de aztán lehet, hogy csak figyelnek mindenre. Én simán azt tudnám gondolni, hogy mindenfelé nézelődnek, és miért ne nézhetnének melléd is néha. Szóval szerintem ez nem para. Nézzük a záró üzenetet, legalábbis ami ezt a blokkot illeti. Azt mondja a kedves gyermek, hogy anya, te és Mbappé, nagyon hiányoztatok ma nekem az oviban. Tökéletes üzenet egy gyerekszájjal foglalkozó műsorba, ami nem sokára folytatódik, néhány zenem után jön vissza a Ceglét hangja.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Továbbra is ez a kérdésünk, és már nem csak a második órában, hanem második alkalommal is foglalkozunk ezzel, tehát már összesen a negyedik órában, hogy ezzel foglalkozunk. A lényeg az, hogy rengeteg válaszunk van, de még ön is elküldheti, hogyha siet a 0635-925-925-ös SMS számra, és most jönnek azok az üzenetek, amik már megérkeztek. Zümi írja nekünk, hogy a városunkban volt egy 50 év körüli pasi, aki mindig gitározott és énekelt a belvárosban, az utcán, és pénzt adtak neki az emberek. Kb. 3 éves lehettem, anyukámmal arra sétáltunk, és hiába kértem, nem adott neki pénzt. Én teljesen felháborodva közöltem vele, hogy jól van, anya, majd ha te is itt fogsz gitározni a Kossuth utcában, én sem fogok adni egy fillért sem. Azóta is emlegetjük néha. Edina pedig ezeket küldte, kettő sztoria is van. Az aranyosabbik, 4 éves idegen kislány kérdezte, hogy van egy gyerekem, mondom nincs, de képzeld, van egy aranyos cicám. Válasz? Hát, szerintem az neked nem elég. A kevésbé aranyos sztori, MÁV átszállás, valami lepusztult településen 3 éves forma jön szembe, és rámordít, hogy takarodjál már. Hát igen. Sajnos azt viszont tapasztalom én is, hogy sok kisgyerek nagyon hamar kezd el káromkodni, meg olyan hangnemet megütni, amit nem kellene. Hogy ez most nevelési probléma, vagy társadalmi probléma, azt nem tudom, minden esetre probléma, ez biztos. Ildi üzenete a következő. Játszótéren volt egy bandánk, még a lányom kicsi volt. Nála pár évvel nagyobb kislány odajött, és azt mondta, bárcsak lenne egy kistesom, aminek te vagy az anyukája, és apa az apukája. Sokkot kaptam. Miért gondolod így? Kérdeztem tőle. Ja, csak apa mondta, hogy mondjam ezt neked. Hát ez egy furcsa, de lehet, hogy működő ismerkedési technika. Minden esetre nem tudjuk meg, mi lett a sztori vége, lett-e kistesó, vagy ilyesmi, persze csak viccelek. Hajni írta a következő üzenetet. Szomszédom kislánya az előző lakásunkban nem szeretett a szobájában lenni. Amikor rákérdeztek, hogy miért nem maradt bent, azt mondta, hogy bent a néni mindig néz. Hívtak valami spiri hókuszpókot, nőt, aki elűzte, vagy mit csinált az idős nő szellemével. Amikor ment ki a lakásból, a bejárati ajtóból a hálószobába nézett, és azt mondta, hogy ott ül egy idős férfi is az ágyon, azt is elűzte. A kislány aztán pár nappal később egyszer csak azt mondta az anyjának, hogy anyu, a bácsi is elment, nem hiszek az ilyen spirituális, paranormális sztoriknak, de ez így egy az egyben azért nekem is megdöbbentő volt. Főleg, hogyha úgy tűnik, hogy ez alapján működött is. Igen, hát ezek mindig érdekesek, úgyhogy fura, és minden esetre nem lehet biztosan tudni a megoldást, hogy tényleg így van-e, hogy nincs így, szerintem nincs exakt válaszunk erre. És nézzünk még egyet, ezt a sztorit a mamámon kívül már mindenkitől hallottam, azóta is emlegetik. Anyu csinálta a jogsit, én 6 éves lehettem, apu szüleinél voltunk. Mamám elkezdett érdeklődni az oktató felől, én csak ültem a szőnyegen, játszottam és hallgattam őket. Egyszer csak a mamám megkérdezte, hogy fiatal-e az oktató. Én kapásból rávágtam, hogy még jól is néz ki. Ismertem, volt, hogy oviból hazavittek a papámhoz. Mamám ezen totál kiakadt, mert anyának idősebb oktató kéne, mert a fiatal beleviszi a rosszba. Én csípőretett kézzel odaálltam a mama elé, és annyit mondtam neki, hogy jaj, mama, ne játsz már az apácát, te is megnézed a jó pasikat. Mamám sírva kiment, én meg, mint aki jól végezte a dolgát, visszaültem játszani. Fun fact, én is ennél az oktatónál tanultam vezetni egyébként. Na, ez egy nagyon jó sztori, és nagyon szépen köszönjük. Kár, hogy név nem jött hozzá, de nekünk az nem is kell, hogy bekerüljön műsorba. Minden esetre most elmegyünk zenélni egy kicsit, és az utolsó üzenetekkel hamarosan visszatér a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Elérkeztünk, kedves hallgatók, az utolsó üzenetekhez, ami legalábbis ezt a témát illeti. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ha valaki mégse férne bele, ne lepődjön meg. Volt már rá példa, hogy csináltunk olyan adást, amikor 4 kérdés is elhangzott egy adáson belül, és minden kimaradt üzenetet bepótoltunk, hogyha most is maradna ki valaki, akkor lesz egy ilyen hamarosan ismét, és akkor elhangzik majd minden válasz, úgyhogy tessék fülelni, és tessék mindig a ceglét hangjával tartani. Itt van Gergő üzenete: mama meg a papa vigyáztak rám, amíg anyuék dolgoztak. Mamának gyönyörű virágos kertje volt, én 4 év körül lehettem. Szokásom volt letépkedni a virágok szirmait, de a mama sose látta, hogy én voltam. Ha megkérdezte, én mindig a szomszéd bácsiré fogtam, később öcsémék is, még akkor is Imre bácsi volt mindenért a tettes, amikor már nem laktunk ott. Egyik nap észrevette, hogy a virágokat én tépkedem, kijött és rácsapott a hátsomra. Sírva annyit mondtam neki: te fekete lelkű vén boszorkány. Anyuik arra jöttek haza, hogy én sírok, mert a mama megbüntetett. Sír a mama, mert megütött, és beszóltam neki, és a papának potyognak a könnyei a nevetéstől. Egyébként ez egy tényleg nagyon a műsorunkba illő történet. Nagyon szépen köszönjük. Van még üzenetünk, név nélkül ugyan, de olvasom is. Apukám mesélte, hogy olyan 5 éves koromban gyakran vitt magával uszodába. Itt már a bejáratnál láttam egy magas, nagy darab csávót, akit már akkor is megjegyeztem neki, hogy nézd, milyen izmos a bácsi. Indulás előtt tusolásnál ő az egyik kabinra mutatott, és azt mondta: kezdjek el letusolni, ott lesz a mellettem lévőben, de azt nem, hogy melyik mellettem lévőben. Amikor áthajoltam volna, hogy végeztem, akkor nagyon nem találtam el a kabint, ahol apukám tusolt, hanem a bejáratnál látott nagy darab csávó volt ott. Hangosan felhívtam apa figyelmét, hogy apa, nézd, milyen kicsi kukija van a bácsinak. Köszönjük szépen, ez is remek történet. Nem nekem mondták, hanem én mondtam a szüleimnek kisgyerekként. Meretten bámultam, majd részletezve elmeséltem nekik, hogy kik voltak előttük a szüleim. Akkoriban sokszor átrohantam a gyerekszobán, az ő szobájukba, és ehhez el kellett szaladnom a bejárati ajtó előtt, ahol mindig piros, világító szemű alakot vagy csontvázat láttam. Egyszer csak úgy a semmiből leszakadt egy polc a konyhaszekrényben a délután folyamán. A nagyszüleim lakása volt ez korábban, akik mindketten egy hónap különbséggel lettek öngyilkosok, bár nem ott. Szerintem onnan maradtak ilyen rossz energiák. Ezt Erik küldte nekünk, köszönjük szépen ezt is. A szüleim mesélték, hogy sokszor néztem a szekrényt, és mondtam többször is, hogy nagyon kedves bácsi van benne, mindig mosolyog, talán 1,5-2 éves lehettem, ezt pedig Renitől kaptuk. Hát azért nem mondom, hogy nem futkos a hideg a hátam, amikor ilyeneket olvasunk. Én sem tudom azt mondani, hogy hiszek ebben, de azt sem tudom mondani, hogy nem hiszek benne. De erről már volt szó. És akkor zárjuk egy igazi kegyelem döféssel. Az éppen hiszt is 4 évesen mondta: majd akkor hagyom abba a sírást, ha meghalsz. Bubi néven írta alá a kedves üzenet küldő az üzenetét. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet és a rengeteg remek üzenetet. Ha valaki nem fért volna bele, ne aggódjon, valamilyen úton, módon még sorra kerül majd ez a kérdés a ceglét hangja történetében, ha más nem egy ilyen vegyes vágott adásban. Holnap új témával jelentkezünk, de érdemes lesz akkor is velünk tartani, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nenni búcsúzik, visz hall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő 2 véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belét senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A Ceglin Rádióban.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgatóhelyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél több felé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.